Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Hétvégén tetőzik a kánikula, átalakul a közmédia intézményrendszere. Újabb grippenek érkeztek a Magyar Honvédséghez. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós, extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerüljék a tűző napot, és mindenki fokozottan figyeljen egymásra. Magyarország nagy lépést tett afelé, hogy működőbb és emberségesebb ország legyen, jelentette ki a miniszterelnök a mai parlamenti döntéseket értékelve. Magyar Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban kiemelte a közmédia átalakítását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós források lehívását segítő törvénycsomag elfogadását. Két újabb Gripen repülőgépet kapott a Magyar Honvédség. A vadászgépeket a kecskeméti légibázison fogadták. A Svédországból érkezett repülőkkel 18-ra nőtt a magyar légierő Gripen flottája. A Krímre vezető vasúti hídra mért csapást az ukrán hadsereg. A kijevi média szerint a támadás tovább súlyosbította a Fekete-tengeri félsziget helyzetét, ahol az orosz hatóságok az ukrán akciók miatt már napokkal korábban felfüggesztették a civil felhasználású üzemanyag értékesítését. Ukrajna célja, hogy folyamatos támadásokkal elszigeteljék az orosz ellenőrzés alatt álló területet, tették hozzá. Újabb bombafenyegetéseket kapott több közintézmény Horvátországban. A hatóságok közölték, ezúttal a bíróságok voltak célkeresztben. A Šibenik, Knin, Istria, valamint Vukovár Szerém megyében érintett hivatalokban azonban nem találtak robbanó szerkezetet. Sajtóhírek szerint a fenyegető e-maileket egy izlandi címről küldték, és a hírhet amerikai sorozatgyilkos Ted Bundy nevében írták alá. Horvátországban április óta rendszeresen kapnak bombafenyegetéseket különböző közintézmények. Vasoxid színezhette narancssárgára a miskolci szimvapatakot, amely a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe. Tóth Szántai József, a település polgármestere közölte, valószínűleg mulasztás miatt engedték a szennyvízelvezető rendszer helyett a színvába az egyik kazánból származó anyagot. A hatóságok tájékoztatása szerint a vasoxid az emberre nem jelent veszélyt, ugyanakkor a lehetséges környezeti ártalmakat még vizsgálják. Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. Hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 97.7 Trio FM. Melletted szól.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt.

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre mennénk, kezdjetek szeretnénk.

0: fáj, remegni a félek. Éreznéd élek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni.
1: Az utolsó órában, mikor már megbántam.
0: Ezerszer megbántam, hogy oly sokáig vártam.
1: Hogy elmúlt az élet.

0: Hétvégén tetőzik a kánikula, átalakul a közmédia intézményrendszere. Újabb grippenek érkeztek a Magyar Honvédséghez. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós, extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerüljék a tűző napot és mindenki fokozottan figyeljen egymásra. Átalakul a közmédia, miután az országgyűlés elfogadta a módosított médiatörvényt. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és az MTI Nonprofit ZRT. A törvényjavaslat kihirdetése után megszűnik többek között a Duna Média szolgáltató és az MTV a vezérigazgatójának megbízatása. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki. Nyílt levélben szólította fel a jobboldali értékeket valló hazai nagytőkéseket a konzervatív média támogatására két fideszes politikus. Navracsics Tibor korábbi miniszter és Ferenc Orsolya volt űrkutatási biztos szerint a jobboldali médiában zajló elbocsátások miatt a korábban jelentős vagyonra szertett vállalkozóknak támogatniuk kellene az ágazatot. Két újabb Gripen repülőgépet kapott a Magyar Honvédség. A vadászgépeket a kecskeméti légibázison fogadták. A Svédországból érkezett repülőkkel 18-ra nőtt a magyar légierő Gripen flottája. Rendszer szintű visszalépés tapasztalható a kisebbségi jogok terén Romániában. Erre hívja fel a figyelmet a Bálványos Intézet friss jelentése. A dokumentum szerint a jogszabályi hiányosságok mellett különösen a kisebbségi jogok gyakorlati érvényesítése romlott az elmúlt években. A jelentést benyújtották az Európa Tanács keretegyezményi testületéhez. Rekordmennyiségű kőolaj jutott át a Hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán arról számolt be, hogy hétfőn mintegy 19 millió hordó energiahordozót szállítottak át a világ legjelentősebb tengeri kereskedelmi útvonalán. Hozzátette, az amerikai erők továbbra is a térségben állomásoznak, és készek közbelépni, ha Teherán megszegi a kereskedelem biztosítását és a nukleáris kérdéseket érintő vállalásait. Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. Hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: rád.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Trio FM hírei.
3: Hétvégén tetőzik a kánikula, átalakul a közmédia intézményrendszere. Újabb grippenek érkeztek a Magyar Honvédséghez. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós, extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra

0: A vadászgépeket a kecskeméti légibázison fogadták. A Svédországból érkezett repülőkkel 18-ra nőtt a magyar légierő Gripen flottája. A Krímre vezető vasúti hídra mért csapást az ukrán hadsereg. A kijevi média szerint a támadás tovább súlyosbította a Fekete-tengeri félsziget helyzetét, ahol az orosz hatóságok az ukrán akciók miatt már napokkal korábban felfüggesztették a civil felhasználású üzemanyag értékesítését. Ukrajna célja, hogy folyamatos támadásokkal elszigeteljék az orosz ellenőrzés alatt álló területet, tették hozzá. Újabb bombafenyegetéseket kapott több közintézmény Horvátországban. A hatóságok közölték, ezúttal a bíróságok voltak célkeresztben. A Šibenik, Knin, Istria, valamint Vukovár Szerém megyében érintett hivatalokban azonban nem találtak robbanó szerkezetet. Sajtóhírek szerint a fenyegető e-maileket egy izlandi címről küldték, és a hírhet amerikai sorozatgyilkos Ted Bundy nevében írták alá. Horvátországban április óta rendszeresen kapnak bombafenyegetéseket különböző közintézmények. Vasoxid színezhette narancssárgára a miskolci szimvapatakot, amely a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe. Tóth Szántai József, a település polgármestere közölte, valószínűleg mulasztás miatt engedték a szennyvízelvezető rendszer helyett a színvába az egyik kazánból származó anyagot. A hatóságok tájékoztatása szerint a vasoxid az emberre nem jelent veszélyt, ugyanakkor a lehetséges környezeti ártalmakat még vizsgálják. Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. Hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

szemben a fényképed. Szinte beszél hozzám, hallanám a hangod. De nem vagy itt már, ragaszkodom nagyon. Nekem mindent megér, de semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

állok a mikrofonnál. Mögöttem zenél a banda. Összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne zsirasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad. De jó

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Fokozódik a kánikula, Gödöllön tartották a V4-ek csúcs találkozóját. Ismertette Moszkva béketárgyalási feltételeit.

0: Beveszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit, és nem szakadnak el a katonai realitásoktól sem. Ismét bombariadó volt több közintézményben Horvátországban. Az e-mailben érkezett fenyegetések miatt a hatóságok több bíróságot kiürítettek, robbanó szerkezetet azonban sehol sem találtak. Magyarország nagy lépést tett afelé, hogy működőbb és emberségesebb ország legyen, jelentette ki a miniszterelnök a tegnapi parlamenti döntéseket értékelve. Magyar Péter kiemelte a közmédia átalakítását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós források lehívását segítő törvénycsomag elfogadását, valamint azt, hogy a jövőben a parlamenti vizsgálóbizottságok idézéseit kötelező lesz teljesíteni. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt az országgyűlés. A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály szerint rendkívüli piaci helyzet esetén a gazdasági és energetikai miniszter ismét hatósági árat állapíthat meg a benzinre és a gázolajra. Nosztalgia járatokkal is lehet ma utazni a Fogaskerekűn. A Budai hegye különleges járműve éppen 152 évvel ezelőtt, 1874. június 24-én indult el először a Városmajorból. Ebből az alkalomból forgalomba áll a bécsi gyártmányú, zöld színű pótkocsi. A nosztalgia vonata tervek szerint négyszer fordul meg a Városmajor és a Széchenyi hegy között. Az ország nagy részén ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A szakemberek ezért azt kérik, hogy aki teheti, 11 és délután 3 óra között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédő krémet. Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég. Legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
2: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
3: Ez volt a reklám.
4: Trio FM mellette szól.

97.7 Trio FM. Melletted szól. A story.

0: A Gödöllön tartották a V4-ek csúcs találkozóját. A takarékos vízhasználatra figyelmeztetnek a szakemberek az extrém meleg idő miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Gödöllön tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A kormányfő hangsúlyozta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely kézzelfogható eredményeket mutat fel. Több fontos törvényt is elfogadott tegnap az országgyűlés. A képviselők megszavazták a parlamenti vizsgálóbizottságok munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmáról szóló szabályozást. Emellett több jogszabályt módosítottak az Európai Uniós források hazahozatala érdekében, és átalakul a közmédia intézményrendszere is. Két újabb Gripen repülőgépet kapott a Magyar Honvédség. A vadászgépeket a kecskeméti légibázison fogadták. A Svédországból érkezett repülőkkel 18-ra nőtt a magyar Gripen flotta létszáma. Moszkva azonnali válaszcsapással reagál, ha a nyugati országok területéről támadás éri, jelentette ki az orosz elnök. Vlagyimir Putyin a Katonai Akadémia végzősei előtt úgy fogalmazott, az európai politikusok már nyíltan beszélnek egy Oroszországgal vívott háborúról, de nem mernek lépni, mert tudják, hogy Moszkva megvédi magát. Olaszországban csökkenthetik a munkaidőt, vagy akár haza is küldhetik a dolgozókat a hőség miatt. A római kabinet emellett kormánybiztos nevezett ki annak érdekében, hogy a stratégiai ágazatokban állandóan biztosított legyen a szükséges energiamennyiség. A tudatos, takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség az extrém meleg idő miatt. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni furtkutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Hozzátették, hogy a víziközmű szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy fenntartsák a vízszolgáltatás biztonságát. Az ország nagy részén ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A szakemberek azt kérik, hogy aki teheti, 11 és délután 3 óra között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédőkrémet. Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég. Legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
1: Indul a reggel!
2: Jó reggelt!
1: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Nagyon kellemes és szép reggelt kívánok mindenkinek, ez már a napindítónk, a reggeli starter június 24-én szerdán. Én Pálinka Zsolt vagyok, együtt töltetjük a ma délőttöt is. Ne feledkezzünk meg a névnaposainkról, ma az Ivánok, a Hírák és a Nolenek ünnepelnek. Boldog névnapot kívánok nekik. Itt a Trio FM-en folytatjuk a Back to Black slágereivel.
2: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

0: Itt a reggeli starter, nézzük a mai időjárást. Szerdán sok napsütésre, kevés felhőre készülhetünk térségünkben, csapadék nem várható, az északi-északkeleti szél több felé élénk lehet. A reggeli 21 fok után délután 32 fokig melegszik a levegő, és fontos megjegyezni, hogy a hőség miatt sárga riasztás van érvényben. Csütörtökön tovább fokozódik majd a kánikula, szinte zavartalan lesz a napsütés, csapadékra ekkor sem kell számítani, a szél továbbra is élénk lesz, kora reggel 11 és 20 fok közé hűl a levegő, napközben viszont már 31 és 37 fok közötti maximumokat mérhetünk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős, helyenként akár extrém is lehet, ezért kérem fokozottan ügyeljenek bőrük védelmére és fogyasszanak bőségesen folyadékot.
1: Így könnyebb nekivágni a napnak. Reggeli starter, a mi reggelink.

0: Friss közlekedési információk a térség útjairól, építési munkák vannak a 31-es számú Budapest-Jászberény-Dormán másodrendű főút 45-ös kilométer Szelvényénél, Tápió-Szecső térségében. Ezen a szakaszon mindkét irányban útszűkület nehezíti a haladást. Továbbra is tart az útfelújítás, Jászapáti belterületén a 32-28-as Jászapáti-Jászszentadrás összekötő úton. A munkavégzés kapcsán itt is félpályás útszűkületre számíthatnak az erre közlekedők. Zajlik az útfelújítás a 32-26-os Jászalsó-Szentgyörgy-Tiszasúly összekötő úton, Jászalsó-Szentgyörgynél a 0-as kilométer Szelvénynél, mindkét irányban itt is félpályás korlátozás van érvényben. A 31-12-es Monor-Tápiószele összekötő úton útfelújítási munkák vannak Tápiószelénél a 40-es és a 42-es kilométer Szelvény közötti szakaszon, mindkét irányban itt is hosszabb lehet a menetidő. Jó utat kívánok mindenkinek a mai napra is!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Gironda Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kuno Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kisgrófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a girondafest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Trio FM, ahol a nyár életre kell.

Következik a szerdai horoszkópunk, a mai napon a Hold a Skorpió jegyébe lép, ami erősíti az intuíciónkat és mély felismeréseket hoz. A kosjegyűeknek a Skorpió energiák ma nagyon erőteljesek, ügyeljenek arra, hogy nehogy bedőjenek valaki hízelgésének, mert megpróbálhatják manipulálni önöket. Bika. Ma kiderülhet, hogy valaki a környezetükben visszaél a bizalmukkal, reagáljanak elegánsan, de húzzák meg a határokat, viszont egy másik szemétől kedves empátiát kaphatnak. Ikrek jegyűek, ma szükség lesz a diplomáciai érzékükre, mert a környezetükben vita alakulhat ki. Adjanak tanácsot, de ne vegyenek részt a konfliktusban. A rákegyűek számára ma a családi és otthoni ügyek kerülhetnek előtérbe, ügyeljenek a tiszta kommunikációra, nehogy félreértés adódjon abból, ha valamit nem mondanak ki egyértelműen. Az oroszlánok a sikert akkor tudják igazán élvezni, ha megosztatják valakivel. Ma részük lesz a sikerben és egy olyan társ közelségében is, aki őszintén tud velük örülni. A szűzjegyűek ma legyenek óvatosak és ne vállaljanak kockázatot sem a munkában, sem a magánéletben. Bármilyen csábító legyen egy ajánlat, mérlegeljenek alaposan, mert rejtett csavarok is lehetnek benne. S hogy mit ír a többi csillagjegynek a mai összeállítás, kiderül nem sokára.

Itt a horoszkópunk második része. Mérleg együek, ma kiélesednek az érzékeik, és erős intuícióval észrevetnek olyasmit, ami felett mások elsiklanak. A bevállalósak előnyükre fordíthatják ezt az információt. Skorpió jegyűek, a mai nap önökről szól, hiszen a hold az önök jegyében jár. Minden sikeres, amiben időt és energiát fektetnek, munkában és pénzügyekben is jó hírekre számíthatnak. A nyilasok számára intenzív érzelmeket hoz a mai nap, de ne hagyják, hogy beszippantsa önöket a környezetük feszültsége. Fókuszáljanak a saját céljaikra, és gyorsan letudhatják a feladataikat. A bakjegyűek jól viselik a skorpió energiákat, amik kifejezetten inspirálják önöket. Érdemes hallgatni a szívükre, mert egy új kapcsolat szikrája pattanhat ki a semmiből. A vízöntő jegyűeknél előfordulhat féltékenység vagy irigység, de ne engedjék, hogy ez beárnyékolja a napjukat. Higgadtsággal gyorsan lecseng a helyzet, este pedig egy kis mozgás vagy társaság jót tesz majd. Végül itt a halak. Nagyon érzékenyek ma, de ez nem baj, hiszen a megérzéseik szinte tévedhetetlenek. Hallgassanak a belső hangjukra, este pedig töltsenek időt azzal, aki mellett biztonságban érzik magukat. Ez volt a szerdai horoszkópunk itt a Trio FM-en. Szép napot kívánok mindenkinek!

0: igazán különleges verzióban találta meg a repertoárunkban ezt a dalt. Ez volt a The Sound of Silence, a Trio FM Soul Jazzberényből, benne pedig a legfrissebb információkkal megyünk tovább, hiszen hamarosan 8 óra. A reggeli startert folytatjuk 8 után is, számítok figyelmükre. Indítsuk együtt a szerda reggelt is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
4: Ez volt a reklám. A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
5: A Trio FM hírei.
6: Fokozódik a kánikula. Gödöllön tartották a V4-ek csúcs találkozóját. A takarékos vízhasználatra figyelmeztetnek a szakemberek az extrém meleg idő miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós, extrém meleg, különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerüljék a tűzőnapot, és mindenki fokozottan figyeljen egymásra. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Gödöllőn tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A kormányfő hangsúlyozta, olyan együttműködést szeretnének építeni,

0: Az amerikai erők továbbra is a térségben állomásoznak, és közbelépnek, ha Teherán megszegi a kereskedelem biztosítását és a nukleáris kérdéseket érintő vállalásait. Háromnapos munkaszünetet rendeltek el Teheránban a februárban meggyilkolt perzsa vezető Ali Hamenei temetésére. Az állami média közölte, július 4-e és 6-a között lényegében minden bezár az iráni fővárosban. Irán legfőbb vallási és politikai vezetője a közel-keleti konfliktus első napján, február 28-án vesztette életét egy légi támadásban. A tudatos, takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség az extrém meleg idő miatt. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni furt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Hozzátették, hogy a vízi közmű szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy fenntartsák a vízszolgáltatás biztonságát. Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég. Legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most
1: indul a reggel.
2: Jó reggelt!
1: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója. A reggel is mellette

reggelt kívánok mindenkinek, 8 percen múlt, 8 óra folytatódik a napindítónk itt a 97-i Trio FM-en, június 24-e van, a mai névnaposainkat köszöntjük, ma Iván napja van, istenetes az Ivánokat, továbbá a Jánosokat, a Hírákat, a Bajnokokat, a Józsákat, a Perennákat is ma köszöntetjük, nekik is boldog névnapot kívánunk, itt a Trio FM-en küldöm a következő dalt az ünnepeltjeinek, Sam Smith következik.

0: friss közlekedési információk a térség útjairól. Építési munkák vannak a 31-es számú Budapest-Jászberény-Dormán másodrendű főút 45-ös kilométer szelvényénél Tápió-Szecső térségében. Ezen a szakaszon mindkét irányban útszűkület nehezíti a haladást. Továbbra is tart az útfelújítás Jászapáti belterületén a 32-28-as Jászapáti-Jászszentadrás összekötő úton. A munkavégzés kapcsán itt is félpályás útszűkületre számítanak az erre közlekedők. Zajlik az útfelújítás a 32-26-os Jászalsó-Szentgyörgy-Tiszasúly összekötő úton, Jászalsó-Szentgyörgynél a 0-as kilométer szelvénynél, mindkét irányban itt is félpályás korlátozás van érvényben. A 31-12-es Monor Tápiószele összekötő úton útfelújítási munkák vannak Tápiószelénél a 40-es és a 42-es kilométer szelvény közötti szakaszon, mindkét irányban itt is hosszabb lehet a menetidő. Jó utat kívánok mindenkinek a mai napra is!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.

0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáros születik.
1: Már is itt vannak a mai évfordulók, június 21-éhez kapcsolódóan. Ma van Szent Iván napja, a nyári napforduló ünnepe. A régi hagyomány szerint a tűzugrásnak egészségvarázsló ereje is volt. Úgy tartották, hogy aki 7-szer átugarja a lángokat, azt egy évig elkerüljük majd a betegségek. És egy kis érdekesség az autózás szerelmeseinek. Gyereken 116 éve 1910-ben született az Alfa Romeo márka, amely azóta is a sportos elegancia és a teljesítmény szimbóluma az utakon. A zenei világban is ünnepelhetünk, ma született Révés Sándor, a Piramis legendás énekese, valamint Tolcsvai László zeneszerző, előadó művész is. A sportkedvelőknek pedig érdemes tudniuk, hogy 39 éve ezen a napon látta meg a napvilágot a világ egyik legismertebb labdarúgója, Lionel Messi.
0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáros születik.

0: Foci Rádió a 97 héten. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
1: Sporttal folytatjuk. A labdarúgó világbajnokság 13. játéknapján gólzáporos és feszült mérkőzéseket is láthattunk. A Portugália 5-0-ra legyőzte Üzbegisztánt, a mérkőzésen Cristiano Ronaldo duplázott, így ő lett az első olyan játékos, aki már 6 világbajnokságon is gólt szerzett. Anglia válogatottja meglepetésre 0-0-ás döntetlent játszott Gánával, a horvátok pedig szűk győzelemmel köszöntötték a 200. válogatott meccsét ünneplő Luka Modricot. A nap utolsó mérkőzésén Kolumbia Daniel Muntz találatával múlta felül a Kongói Demokratikus Köztársaságot. A világbajnokság programja ma este 21 órakor Svájc-Kanada, valamint Bosznia-Hercegovina-Katar mérkőzésekkel folytatódik.
0: Foci Rádió a 97 héten. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.

Pontos közlemény érkezett a hőségriasztással kapcsolatosan. Az országos tisztifőorvos az eredetileg kedd éjfélkor lejáró másodfokú hőségriasztást péntek éjfélig meghosszabbította, tekintettel a várható kánikula fokozódására. Szombat 0 órától harmadfokúra emelik a riasztást, amely így egészen a jövő hét keddig éjfélig marad érvényben. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a hét második felében folyamatosan emelkedik majd a hőmérséklet, csütörtökön 37, pénteken és szombaton már 38 fokos csúcsok várhatók, vasárnap pedig 39, jövő héttől pedig akár 40 fok is lehet. Emellett fel kell készülnünk a trópusi éjszakákra is, hiszen a városokban hajnalban sem hűl majd 22-24 fok alá a levegő. Kérem, fokozottan ügyeljenek magukra és egymásra, fogyasszanak bőségesen folyadékot, kerüljék a cukros és alkoholos italokat, a legmelegebb órákban pedig lehetőleg húzódjanak árnyékba. A gyerekeket és a házi kedvenceket pedig még rövid időre se hagyják a parkolóautóban.

0: 9 óra hamarosan friss információk itt nálunk a Trio FM-en, majd folytatjuk a szerda délelőttünket programajánlatokkal, érdekességekkel és a Jászság kedvenceivel. Ray felvételét már be is készítettem.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Trans Jászsági Műszaki Vizsgacentrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30... 399 6000 MVG Trans Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Közös nyilatkozatot adtak ki a V4 miniszterelnökei. Szombattól harmadfokú riasztás lép életbe. Fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A V4-ek megerősítik együttműködésüket, és minden eddiginél szorosabban dolgoznak együtt közös céljaik elérése érdekében, olvasható a 4 közép-európai ország kormányfőinek nyilatkozatában. A tegnapi gödöllői találkozó után kiadott dokumentumban emlékeztetnek arra, hogy korábban milyen eredményeket értek el együtt az Unióban, például a magas energiaárak elleni küzdelemben és a bevándorlás kezelése terén. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy benyújtották az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A kormányfő Facebook oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, a lépéssel évtizedes adósságot törlesztenek és teljesítik korábbi vállalásukat. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt az országgyűlés. A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály szerint rendkívüli piaci helyzet esetén a gazdasági és energetikai miniszter ismét hatósági árat állapíthat meg a benzinre és a gázolajra. 2 újabb Gripen repülőgépet kapott a Magyar Honvédség. A vadászgépeket a kecskeméti légibázison fogadták. A Svédországból érkezett repülőkkel 18-ra nőtt a magyar Gripen flotta létszáma. Nemes Balázs Áron sebész, transzplantációs szakember vezeti majd az egészségügyi minőség ellenőrzési hatóságot, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a minisztériumtól független hivatal feladata a minimum feltételek ellenőrzése, a minőségfejlesztés, a betegpanaszok kezelése és az innováció, valamint a kutatás összehangolása lesz. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy fogyasztják.

0: Sőország részben lehet felhős az ég, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Ez a Trió FM Jászberényből, szép napot kívánok mindenkinek, 9 óra múlt, tartson velünk a folytatásban, és hamarosan arról beszélek, hogyan érdemes okosan és biztonságosan sportolni a mostani nagy kánikulában. Szó lesz arról, hogy mikor a legbiztonságosabb az edzés, mire figyeljünk a folyadékpótlásnál, és hogyan kerülhetjük el a hőség okozta egészségügyi kockázatokat. Közben pedig hallgatjuk a kedvenceket, Kelly Osbourne folytatja a sort.

0: Ez a Tiriú FM, a Jelság rádiója. A következő percekben fókuszban a közlekedés biztonság. György Tibor, a Jászberényi Rendőrkapitányság baleset megelőzési főelőadója kéri a figyelmüket. A nyári szünet beköszöntével különösen fontossá válik a közlekedés biztonság. A Hadnagy úr többek között a szabályos kerékpározásról, a rollerezésről, valamint a vízparti pihenés kockázatairól osz meg fontos tanácsokat.
1: Újra itt a vakáció. Köztudott, hogy a felhőtlen játék kikapcsolódás közepette a gyerekek sokszor még a legalapvetőbb közlekedési szabályokat sem tartják be, melynek következtében balesetek okozóivá, részeseivé vagy áldozatává válhatnak. Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet azokra a veszélyekre, amelyek a szünidő alatt leselkednek gyermekeinkre. Sok éves tapasztalataink azt mutatják, hogy a vakáció alatt megnő a közúti balesetekben szenvedők száma, leginkább a felelőtlenül be nem kapcsolt biztonságövek miatt, és az évszak sajátosságával fakadóan sajnos a vízi tragédiáiké is. Mindenek előtt a szülők szakítsanak időt a gyermekeikre. Mondják el, miként kell helyesen közlekedni, például, hogy hol van elsőbsége a gyalogosnak az úttesten való átkeléskor, mit kell tenni, mielőtt lelépünk az úttestre. A szabályos kerékpározás elsajátításához az alapokat gyakran át kell ismételni, tudjon a gyermek biztonságosan irányt jelezni, és egy esetleges hirtelen akadály előtt biztonságosan megállni. Ha már tudja a gyermek, hogy hol szabad kerékpározni, melyek a kötelező biztonsági felszerelések, illetve be is tudja ezeket az alapvető szabályokat tartani, még akkor is egy ideig kísérje figyelemmel a szülő a tevékenységét, hogy hogyan reagál a gyermek egy-egy veszélyesebb helyzetre. A tragédiák leggyakoribb okozója a rohanás, a körültekintés nélküli úttestre lépés, a tömegközlekedési eszközök megállóiban az állójármű takarásából való kilépés. A nyári szünetben egyre több gyermek használja közlekedési eszközként az elektromos rollert. A mikromobilitási eszközök megjelenésével jelentősen növekedett az ilyen jellegű baleseteink száma is. Kérem a szülőket, hogy gyermekeiket védőfelszerelés nélkül ne engedjék az eszközt használni, hiszen egy kisebb elesés is komolyabb sérüléseket okozhatnak nekik. Úgy gondolom, egy diák sem szeretné a kórházban vagy gízben tölteni a nyarat, éppen ezért kellő körültekintéssel, a szabályok betartásával és a megfelelő védőfelszerelésekben való közlekedéssel megelőzhetőek a sérülések, illetve a balesetek bekövetkezése. A felnőtt gépjárművezetőink figyelmét pedig arra szeretnénk felhívni, hogy a nyári melegekben is legyenek türelmesek, és figyeljenek a gyalogos, kerékpározó és rollerező gyermekeinkre. A gyermekek elhelyezésére több szülő választja nyáron a táborozást. Ilyenkor előfordulhat, hogy a megszokottól eltérő tájegységgel, úthálózattal vagy környezettel találkoznak. A tábor előtt mindenképp figyelmeztessük őket a fürdőzés veszélyeire, a hegyi utakon való közlekedés eltérő sajátosságaira. Fontos, hogy fürdőzéskor, vízibiciklizéskor, csónakázáskor tartsuk be a rendszabályokat. Azok, akik nem tudnak úszni, feltétlenül vegyék fel a mentő mellé. Kerülni kell a bányatavakat, csak és kizárólag a kijelölt helyeket vegyék igénybe fürdőzés céljából a gyermekek. A szülők mindig ellenőrizzék le, hogy a gyermek a biztonságjövet bekapcsolta. A rendőri intézkedésekkor nagyon sokszor találkozunk azzal az indokkal, hogy csak a szomszéd utcában megyünk a mamáikhoz, mely álláspontom alapján nem elfogadható, ugyanis azon a pár száz méteren is történhet egy koccanás, melynek következtében a gyermekek megsérülhetnek. A szünidő kellemes és biztonságos eltöltéséhez mindenkinek jó pihenést és balesetmentes közlekedést kíván a Jászberényi Rendőrkapitányság.
0: Ezeket a fontos szabályokat és óvintézkedéseket hallották György Tibor rendőrhadnagytól, a Jászberényi Rendőrkapitányság baleset megelőzési főelőadójától. Köszönjük szépen! 97.7 Trio FM.

0: Friss közlekedési információk a térség útjairól, építési munkák vannak a 31-es számú Budapesti Ászberény-Dormán másodrendű főút 45-ös kilométer Szelvényénél, Tápióztető térségében. Ezen a szakaszon mindkét irányban útszűkület nehezíti a haladást. Továbbra is tart az útfelújítás, Jászapáti belterületén a 32-28-as Jászapáti-Jászszentadrás összekötő úton. A munkavégzés kapcsán itt is félpályás útszűkületre számíthatnak az erre közlekedők. Zajlik az útfelújítás a 32-26-os Jászalsó-Szentgyörgy-Tiszasúly összekötő úton, Jászalsó-Szentgyörgynél a 0-as kilométer Szelvénynél, mindkét irányban itt is félpályás korlátozás van érvényben. A 31-12-es Monor-Tápiószele összekötő úton útfelújítási munkák vannak Tápiószelénél a 40-es és a 42-es kilométer Szelvény közötti szakaszon, mindkét irányban itt is hosszabb lehet a menetidő. Jó utat kívánok mindenkinek a mai napra is!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádió.

0: 9:30 a pontos idő, Sandy Hajninak adva át most a stúdiót, már is érkeznek a legfrissebb helyi információk, majd Justin Timberlake zenél. Itt a Mirrors, ezzel folytatjuk hamarosan.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Az Aranykanál étterem vállalja céges és családi rendezvények, köztük ballagások teljes körű lebonyolítását. Ünnepeljetek nálunk, vagy rendeljetek bőséges tájainkból az otthoni partikra. Mindjárt itt a nyári szünet is, de a szülőknek nem kell aggódniuk. Az Aranykanál biztonságosan megoldja a mindennapi ebédet, méghozzá minden gyerek kedvére, akár házhoz szállítással is. Napi menüvel és à la carte étlappal várunk benneteket, ahol a legkülönfélébb ízvilágok közül választhattok, így garantáltan mindenki megtalálja a kedvencét. Bízzátok ránk a főzést, és töltsétek kényelemben a nyarat. Asztalfoglalás, tárrendelés és információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Hatalmas különbségek voltak a csapadék eloszlásban. Idén is keresik a Mészkirálynőt. Elkapták a sorozattolvajt. Sandy Hajni vagyok a Trio FM híreivel. A Kötivízig adatai megmutatják, mennyi eső esett a különböző városrészekben, miközben Jász-Nagykunszolnok vármegye más települései továbbra is csak áhítoznak a csapadék után. Volt ugyanis, ahol egy csepp sem esett. Kiadós felhőszakadás vetett véget a tikasztó hőségnek egy rövid időre Szolnokon, hétfőn este. Sokan találgatták a vihar után, hogy pontosan mennyi eső esett a térségben. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság mérőállomásainak legfrissebb adatai szerint hatalmas különbségekkel vonult át a zivatar a régión. Kiderültek a számok. A Kötivízig igazgatósága Szolnokon belül is rendkívüli eltérő számokat tapasztalt, az automata ezeket rögzítette. Amíg a város déli részén Szandaszőlősön 21,4 mm csapadékot regisztráltak. Addig a Tallinn városrész környékén szinte megbénította a közlekedést a lezúduló 32,7 mm-es víz. A viharfelhők Szolnoktól távolodva gyorsan veszítettek az erejükből. Rákóczi falván már csak 17 mm-t mutattak a műszerek, Kiskörén pedig csak 0,7-et. Bár a szolnokiak számára úgy tűnhetett, hogy az egész térséget elmosta az eső, az igazgatóság 11 kiemelt mérőpontjának összesítése más képet mutat. A csapadékzóna rendkívül sávos volt, így a vármegye túlnyomó része szinte teljesen szárazon vészelte át az időt. Mezőtúron 3,5 mm-nyi csendes eső áztatta csak a talajt, de Jászkíséren, Jászberényben, Tiszasüllyön, Karcagon, Kisújszálláson, Kunhegyesen, Kunszentmártonban, valamint a szomszédos Törtelen 24 óra alatt egyetlen csepp eső sem esett. Jászberényben derül majd ki, hogy ki lesz Magyarország Mészkirálynője ebben az esztendőben. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület ugyanis idén is meghirdette a Magyarország Mészkirálynője címet. Azoknak a fiatal hölgyeknek a jelentkezését várják, akik elhivatottságot éreznek a méhészet, a magyar termelői méz és a beporzók védelmének ügye iránt. A győztest 600 000 forintos fődíj is megilleti, ám a Mészkirálynő cím igazi értékét az adja, hogy viselője egy éven át a magyar méhészek és hazai termelői méz ügyének elkötelezett képviselője lesz. Magyarország Mészkirálynőjét hagyományosan idén is Jászberényben a mézvásár és méhész találkozó keretében választják meg augusztus 1-én. Az OMME honlapján közzétett felhívásban a szervezők hangsúlyozzák, a Mészkirálynő program jóval több egy hagyományos szépségversenynél, hiszen a cím viselője egy éven át a magyar méhészek és a hazai termelői méz nagy követe lesz. Feladata, hogy különböző rendezvényeken, szakmai programokon, kiállításokon és vásárokon hitelesen képviselje a méhészeti ágazatot, valamint felhívja a figyelmet a méhek és más beporzók pótolhatatlan szerepére. Hozzátették, Olyan jelentkezőket keresnek idén is, akik már rendelkeznek méhészeti alapismeretekkel, érdeklődnek a méhészeti termékek iránt, és szívesen vállalnak nyilvános szereplést. Fontosnak tartják, hogy Magyarország leendő mézkirálynője megfelelő tudással rendelkezzen a méz és más méhészeti termékek egészségre gyakorolt hatásairól, valamint hitelesen tudjon beszélni a méhészek munkájáról, a beporzás jelentőségéről. Jelentkezhet az, aki már betöltötte a 18. életévét, méhészeti alaptudása van, a méz és annak egészségre gyakorolt hatásaival kapcsolatos ismeretekkel rendelkezik, a méhészeti termékek gyógyhatásait is ismeri, illetve nyitott a szereplésre és rendezvényeken való aktív részvételre. Alig néhány óra leforgása alatt két rollert lopott egy 56 éves helyi férfi Jászberényben, ám a rendőrök gyors munkájának köszönhetően a járművek vissza is kerültek a tulajdonosaikhoz. A Vármegyei Rendőrfőkapitányságtól megtudtuk, hogy a bűncselekmény sorozat június 15-én a délelőtti órákban kezdődött, amikor a gyanúsított egy helyi kerékpár tárolónál kiszúrt egy őrizetlenül és lezáratlanul hagyott két kerekűt. A férfi kihasználta az alkalmat, és egyszerűen hazatolt a 70 ezer forintos rollert. Nem sokkal később visszatért a helyszínre, hogy újabb zsákmányt szerezzem. Ezúttal egy komolyabb 100 ezer forintot érő rollerre vetett szemet. Már ezt a járművet a tulajdonosa lakattal rögzítette, a tolvaj levágta a zárat, és ezt is elvitte. A megkárosított tulajdonosok bejelentését követően a jászberényi rendőrök akcióba léptek, a nyomozók elemezték a környékbeli térfigyelő kamerák felvételeit, így jól látható volt, ki követte el a bűncselekményeket. A hatóságok gyorsan azonosították az elkövetőt, és még aznap eljutottak az 56 éves férfihoz, akit elő is állítottak. Mindenhol szakadozik, gomolyosodik a felhőzet a következő órákban. Nagyrészt derült, gyengén felhős napos időre van kilátás idehaza. Az ország középső részén továbbra is több felhő képződhet. A déli és keleti határvidéken egy-egy zápor zivatar kialakulhat. Az északi a szél időnként megélénkül, amit csökkenti majd a hőérzetünket. Délután 30-36 fok közé melegszik a levegő hőmérséklete. A Jászkunságban 33 fok várható, felhők és csapadék nélkül. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Trio FM. A járság ritmusa.
1: A járság ritmusa.

0: Ez a Trio FM Jászberényből. Edzés a kánikulában, szabad vagy sem? Erre a kérdésre keressük most a választ. A nagy melegben kifejezetten veszélyes lehet túleöltetni magunkat, de ez nem jelenti azt, hogy teljesen le kell mondanunk a mozgásról. A kulcs az időzítés és a tudatosság. A szakértők szerint a délelőtt 9 és délután 4 óra közötti időszakot, különösen 11 és 15 óra között mindenképpen érdemes kerülni, amikor a legmagasabb a hőterhelés. A legbiztonságosabb választása a kora reggel, vagy az esti órák, amikor már mérséklődik a hőség. Fokozottan figyeljenek a folyadékpótlásra, a víz mellett jöhetnek az elektrolitokban gazdag megoldások, például a kókuszvíz vagy a dinnye. Kerüljék a cukros, koffeines és alkoholos italokat, mert ezek csak tovább szárítják a szervezetet. Edzés előtt könnyen emésztető ételeket válasszunk, utána pedig a szénhidrát és a fehérje kombinációjával segítsük az izmok regenerációját. Mindenképpen figyeljünk a testünk jelzéseire is, ha valakinél zavartság, beszédzavar vagy eszméletvesztés lépne fel, az a hőguta jele lehet, ami életveszélyes állapot, ilyenkor azonnal mentőt kell hívni. Vigyázzanak magukra!
1: A zene összeköt. Trio FM.

0: szórakozás.
1: Következik egy holnapi programajánlat. A Jász Múzeum sok szeretettel várja önöket a legközelebbi zenés múzeumi estre. Június 25-én, azaz most csütörtökön 18 órától a múzeum belső udvarán a Lehel Vezér Gimnázium férfikara és a Székely Mihály vegyes karat közös koncertet. Az esten közreműködik még a Székely Mihály Általános Iskola Székely Mihály gyermekkórusa is. A belépés díjtalan, minden érdeklődő sok szeretettel várnak a szervezők. Mindez tehát holnap, június 25-én, most csütörtökön 18 órától a Jász Múzeum belső udvarán. Kellemes, tartalmas kikapcsolódást kívánok!
0: Ez tisztán szórakozás volt!

Lassan egy újabb óra végéhez érkezünk itt a Trio FM szerda délőttjében. Takács Erikának adom át a stúdiót, következnek a friss hírek, majd Krisztin Ágolira zenél, itt lesz a Candyman.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Ez volt a reklám.
3: A Trio FM hírei.
4: Közös nyilatkozatot adtak ki a V4 miniszterelnökei. Szombattól harmadfokú riasztás lép életbe. Fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A V4-ek megerősítik együttműködésüket, és minden eddiginél szorosabban dolgoznak együtt közös céljaik elérése érdekében, olvasható a 4 közép-európai ország kormányfőinek nyilatkozatában. A tegnapi gödöllői találkozó után kiadott dokumentumban emlékeztetnek arra, hogy korábban milyen eredményeket értek el együtt az Unióban, például a magas energiaárak elleni küzdelemben és a bevándorlás kezelése terén. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy benyújtották az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A kormányfő Facebook oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, a lépéssel évtizedes adósságot törlesztenek és teljesítik korábbi vállalásukat. Július 1-től terméktípusonként 3 euró vámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt, kisebb értékű csomagok után. A NAV szóvivője a Kossuth Rádióban elmondta, hogy az intézkedés a logisztikai cégek vámügynökök számára jelent feladatot, a vásárlókat technikai szempontból nem érinti, az árakra ugyanakkor már most is hatással lehet. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 6%-ra csökkentette az alapkamatot, ez 25 bázispontos mérséklődés. A kamatfolyosó két széle is ugyanekkora mértékben csökkent. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. A jegybank legutóbb februárban hajtott végre hasonló kamatcsökkentést. Elfogták az Erzsébet hídról Pride zászlókat a Dunába dobáló férfit, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Az 58 éves mogyoródi lakost rongálás büntettének gyanúja miatt hallgatták ki. A férfi beismertetettét az eljárásban szabadlábon védekezzék. Már lehet jelentkezni a Fővárosi Utcazene Fesztiválra. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fődíj egy fellépési lehetőség.

10 óra múlt, köszönöm, hogy most is velünk tartanak, maradjanak velünk a továbbiakban is, ugyanis hamarosan érkezem a hétvégi Ártjáró Fesztivál részletes programajánlatával, ahol többek között kiderül, hogy milyen koncertek és különleges kulturális élmények várják Önöket Szolnokon. A zenei felhozatal tekintve pedig itt lesz Katy Perry, illetve Bruno Mars egy-egy kiválósága.

Kikapcsolódási lehetőségekkel folytatjuk. Elsőként egy hagyományőrző sporteseményre hívom fel a figyelmüket. Június 27-én szombaton rendezik meg a Jászok útján elnevezésű programot. A résztvevők futva kísérletik el Kis Gábor jászkunk főkapitányt a Jászvilág találkozó zászló átadására. A Sprintes Panok Sport Egyesület által szervezett futás jászárok szállástól jászboldogházáig tart, érintve több jászsági települést. A csatlakozási pontok és az indulási időpontok a következők. A legkorábbi rajt hajnal 4 órakor lesz jászárok szállásról egy 12 km-es szakasszal, majd Jászdózsáról 5 óra 30 perckor indulnak a futó 9 km-es távra. Ezt követi Jászjelkóhalma 6 óra 40 perckor egy 5 km-es szakasszal, Jásztelek 7 óra 25 perckor egy 8 km-es távval, Alattyán 8 óra 20 perckor egy 5 km-es etappal csatlakozik, végül pedig Jánosidáról 9 óra 25 perckor startul az utolsó 6 km-es szakasz. A rendezvény részleteit a Jászok útján közösségi oldalán találják az érdeklődők. A következő program a gasztronómia kedvelőinek szól, hiszen a 25. árokszállási nyár keretében idén is megrendezik a hagyományos birkafőző versenyt Jászárok szálláson. Az eseményre július 11-én kerül sor Jászárok szállás főterén, ahová baráti, családi és munkai közösségek jelentkezését várják a szervezők. A megmérettetésen birkapörkölt, valamint egyéb kategóriában lehet indulni, a résztvevőknek pedig maguknak kell biztosítani a főzési alapanyagokat, a kellékeket és a tűzifát is. Pont a szabály, hogy a hús beszerzéséről viszont számlát vagy igazolást kell kérni és be is kell mutatni. Minden csapatnak gondoskodni kell a saját tűzoltókészülékről is. Ha szeretnének a Jászárok szállási főzőversenyre helyet foglalni, akkor július 3-áig tehetik meg a Petőfi Sándor művelődési házban. Végezetül a diákokhoz szólok, hiszen Mutasd be a Nagyit címmel kisfilm készítő pályázatot hirdettek a 7.-12. közötti évfolyamos tanulók számára. Olyan 3-5 perces kisfilmeket vagy interjúkat várnak, amelyek egy-egy idős ismerős, rokon vagy szomszéd különleges élettörténetét, hobbiát vagy mesterségét mutatja be. A legjobb alkotásokat értékes nyereményekkel díjazzák, és bemutatják a Jászberényi Ifjúsági Házban októberben. Jelentkezni a balla.andrea@jaszkerület.hu e-mail címen lehet, a munkák leadási határideje pedig szeptember 1-e. Szent Iván éjszakája alkalmából ünnepi közösségi programra hívják az érdeklődőket Jászfényszalun. Az eseményt június 26-án este 8 óráig kezdettel rendezik meg a helyi tájházban. A rendezvényen a látogatókat hangulatos zenével és finomságokkal várják. A családosoknak és a legkisebbeknek gyermekfoglalkoztatóval készülnek a helyszínen, a bátrabb jelentkezők pedig az éjszaka folyamán a hagyományos tűzugrást is kipróbálhatják. Egy kicsit távolabb időpont még, de már most ajánlom figyelmükbe, augusztus 16-án reggel 9 órától veteránjármű találkozót szerveznek Jászfényszalun a templomkertben. A program részeként délután 3 órától felvonulást is tartanak a település utcáin. A rendezvényre a regisztráció már el is indult, jelentkezni pedig a Jászfényszalui Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár honlapján, valamint Facebook oldalán elhelyezett űrlapon, valamint elérhetőségeken keresztül lehetséges. Mellette. Mellette. Prio FM.

Ez a Trio FM jazzbrainből. A nyári hőség nem csak bennünket, hanem a kert és a balkonon nevet növényeinket is komolyan megviseli. Ilyenkor a legtöbben a gyakori locsolásra koncentrálnak, ám a szakértők szerint önmagában a víz nem mindig elég, hiszen a tűző napon a felhevült talajból rendkívül gyorsan elpárolog a nedvesség. Van azonban egy hatékony kertészeti praktika, amellyel sokat segíthetünk a virágoknak és a zöldségeknek a kánikula átfészelésében. Ez pedig a reggeli mulcsozás. A módszer lényege, hogy még a nagy hőség beállt előtt a reggeli órákban egy néhány centiméteres takaróréteget terítünk a növények töve köré. Erre a célra kiválóan alkalmas lehet a fakéreg, a szalma, a fűnyesedék vagy a komposzt is. Ez a réteg természetes védőpajzsként működik, így a föld lassabban melegszik fel, és jóval kevesebb nedvességet veszít. Mivel reggel a talaj még hűvös, a takarás képes megőrizni ezt az alacsonyabb hőmérsékletet a nap folyamán. A trükk akkor a leghatékonyabb, ha nagyjából 5-7 cm vastagságban alkalmazzuk. Arra viszont ügyeljünk, hogy az anyag ne érjen közvetlenül a növény szárához. A megoldás különösen hasznosan paradicsom, a paprika vagy az uborka esetében, de a virágágyásokban és a balkonládákban is nagyszerűen működik, ráadásul a gyomok növekedését is visszaszorítja. Érdemes tehát tenni egy próbát ezzel a fogással, hogy a növények hosszabb ideig megőrizhessék a számukra létfontosságú nedvességet.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Jászberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a Jászberényi Városi Piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
4: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
5: Ez a menüajánló.
6: A sólyomotel szerdai menüjében körömpörkölt főburgonyával, a levesek közül választható tejfölös karfiolleves és hideg gyümölcsleves, készül még rakott kell bundázott sertésfalatok, csirkemeszték csedármártásban, sült csirkecomb, pankomorzsási ecemell és sertéspörkölt. Rendeletünk a sólyomotelből az 57 401 267-es telefonszámon. A Bírs kávézó is biztó ajánlata szerdára csontleves, májgombócleves, palócleves, káposztátszvekedli, négy sajtos csirkemell, szicíliai kacsaragú és a tészta kínálatban bolognai spagetti milánói penne és négy sajtos nyokki, akár komplett menüt is rendelhetünk. A Bírs kávézó és biztó hívható a 0620 240 40 44-es számon. A Firpó pizzériában szerdán egy személyes firpótál, ez tartalmaz rántott sajtot, natúrszeletet, sült virsült csemegeuborkát és rizibizit. A napi menü 11 és 15 óra között kérhetjük a Firpó pizzériában. A Pipacs étterem ajánlata a mai napra csontleves, paradicsomleves, székelykáposzta, havai csirkemell párolt rizssel, körömpörkölt földburgonyával és legényavató. Hívhatjuk a Pipacs éttermet az 57 405 510-es számon. Az Aranykanál étterem ajánlata szerdán jászijászgulyás, mangókrémleves, rakott csirkés karbonára penne, zúzapörkölt tarhonyával, rántott sajt, házi fasírt burgonyapürével, vegyesvágottal és tojásos cukkini lecsó. A vega menüben aszalt szilvás sajtekecs barackos rizssel. Az 57 403 290 és a 0620 470 37 33 számon érjük el az Aranykanál éttermet. A Karamellón kiszolgáló étterem várja vendégét gulyáslevessel, hideg tejszínes ananászlevessel. A mai finomságok között szerepel még darált húsos lazánye, bakonyi betyár gombóc galuskával, milánói sertésborda, rántott cukkini, rántott csirkecombfilé, rántott mozzarella és házi túros batyú. Az 57 406 710-es számon érjük el a Karamellón kiszolgáló éttermet. A River Bistro mai menüjében alföldi húsleves, vajas csirkemell zöldséges bulgurral, békönnel, sajttal töltött borda petrezselymes burgonyával. A River Bistro telefonszáma 57 407 500.
5: Ez volt a menüajánló.
4: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Hatalmas különbségek voltak a csapadék eloszlásban. Idén is keresik a mészkirálynőt. Elkapták a sorozat tolvajt. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Jászberényben derül majd ki, hogy ki lesz Magyarország mészkirálynője ebben az esztendőben. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület ugyanis idén is meghirdette a Magyarország mészkirálynője címet. Azoknak a fiatal hölgyeknek a jelentkezését várják, akik elhivatottságot éreznek a méhészet, a magyar termelői méz és a beporzók védelmének ügye iránt. A győztest 600.000 forintos fődíj is megilleti, ám a mészkirálynő cím igazi értékét az adja, hogy viselője egy éven át a magyar méhészek és hazai termelői méz ügyének elkötelezett képviselője lesz. Magyarország mézkirálynőjét hagyományosan idén is Jászberényben a mézvásár és méhész találkozó keretében választják meg augusztus 1-én. Az OMME honlapján közzétett felhívásban a szervezők hangsúlyozzák, a mézkirálynő program jóval több egy hagyományos szépségversenynél, hiszen a cím viselője Egy éven át a magyar méhészek és a hazai termelői méz nagy követe lesz. Feladata, hogy különböző rendezvényeken, szakmai programokon, kiállításokon és vásárokon hitelesen képviselje a méhészeti ágazatot, valamint felhívja a figyelmet a méhek és más beporzók pótolhatatlan szerepére. Hozzátették, olyan jelentkezőket keresnek idén is, akik már rendelkeznek méhészeti alapismeretekkel, érdeklődnek a méhészeti termékek iránt, és szívesen vállalnak nyilvános szereplést. Fontosnak tartják, hogy Magyarország leendő mézkirálynője megfelelő tudással rendelkezzen a méz és más méhészeti termékek egészségre gyakorolt hatásairól, valamint hitelesen tudjon beszélni a méhészek munkájáról, a beporzás jelentőségéről. Jelentkezhet az, aki már betölt a 18. életévét, méhészeti alaptudása van, a méz és annak egészségre gyakorolt hatásaival kapcsolatos ismeretekkel rendelkezik, a méhészeti termékek gyógyhatásait is ismeri, illetve nyitott a szereplésre és rendezvényeken való aktív részvételre. A Kötivízig adatai megmutatják, mennyi eső esett a különböző városrészekben, miközben Jász-Nagykun-Szolnok vármegye más települései továbbra is csak áhítoznak a csapadék után. Volt ugyanis, ahol egy csepp sem esett. Kiadós felhőszakadás vetett véget a tikasztó hőségnek egy rövid időre Szolnokon, hétfőn este. Sokan találgatták a vihar után, hogy pontosan mennyi eső esett a térségben. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság mérőállomásainak legfrissebb adatai szerint hatalmas különbségekkel vonult át a zivatar a régión. Kiderültek a számok. A Kötivízig igazgatósága Szolnokon belül is rendkívüli eltérő számokat tapasztalt, az automata ezeket rögzítette. Amíg a város déli részén Szandaszőlősön 21,4 mm csapadékot regisztráltak, addig a Tallinn városrész környékén szinte megbénította a közlekedést a lezúduló 32,7 mm-es víz. A viharfelhők Szolnoktól távolodva gyorsan veszítettek az erejükből. Rákóczi falván már csak 17 mm-t mutattak a műszerek, Kiskörén pedig csak 0,7-et. Bár a szolnokiak számára úgy tűnhetett, hogy az egész térséget elmosta az eső, az igazgatóság 11 kiemelt mérőpontjának összesítése más képet mutat. A csapadékzóna rendkívül sávos volt, így a vármegye túlnyomó része szinte teljesen szárazon vészelte át az időt. Mezőtúron 3,5 mm-nyi csendes eső áztatta csak a talajt, de Jászkíséren, Jászberényben, Tiszasüllyön, Karcagon, Kisújszálláson, Kunhegyesen, Kunszentmártonban, valamint a szomszédos Törtelen 24 óra alatt egyetlen csepp eső sem esett. Alig néhány óra leforgása alatt két rollert lopott egy 56 éves helyi férfi Jászberényben, ám a rendőrök gyors munkájának köszönhetően a járművek vissza is kerültek a tulajdonosaikhoz. A vármegyei rendőrfőkapitányságtól megtudtuk, hogy a bűncselekmény sorozat június 15-én a délelőtti órákban kezdődött, amikor a gyanúsított egy helyi kerékpár tárolónál kiszúrt egy őrizetlenül és lezáratlanul hagyott kétkerekűt. A férfi kihasználta az alkalmat, és egyszerűen hazatolt a 70 ezer forintos rollert. Nem sokkal később visszatért a helyszínre, hogy újabb zsákmányt szerezzem. Ezúttal egy komolyabb 100 ezer forintot érő rollerre vetett szemet. Már ezt a járművet a tulajdonosa lakattal rögzítette, a tolvaj levágta a zárat, és ezt is elvitte. A megkárosított tulajdonosok bejelentését követően a jászberényi rendőrök akcióba léptek, a nyomozók elemezték a környékbeli térfigyelő kamerák felvételeit, így jól látható volt, ki követte el a bűncselekményeket. A hatóságok gyorsan azonosították az elkövetőt, és még aznap eljutottak az 56 éves férfihoz, akit elő is állítottak. Mindenhol szakadozik, gomolyosodik a felhőzet a következő órákban. Nagyrészt derült, gyengén felhős napos időre van kilátás idehaza. Az ország középső részén továbbra is több felhő képződhet. A déli és keleti határvidéken egy-egy zápor zivatar kialakulhat. Az északi a szél időnként megélénkül, amit csökkenti majd a hőérzetünket. Délután 30-36 fok közé melegszik a levegő hőmérséklete. A Jászkunságban 33 fok várható, felhők és csapadék nélkül. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Ez a Trio FM, a Járság Rádiója. Képzeljék, egy új kutatás bebizonyította, hogy miért jobb korán reggelizni. A tudósok azt vizsgálták, hogy az étkezések ideje és a magas vércukorszint, illetve az inzulin rezisztencia összefüggésben vannak egymással, írja az Eureka Alert. Az amerikai kutatók tanulmányában arra jutottak, hogy ha reggel 8:30 előtt reggelizünk, akkor alacsonyabban marad a vércukorszintünk, és kisebb az esélyünk az inzulin rezisztencia kialakulására. A vizsgálathoz pedig 10.575 felnőtt adatait értékelték aszerint, hogy reggel 8:30 előtt vagy után van az első étkezésük. Az eredmények szerint a korábban reggelizőknél összességében alacsonyabb volt az éhgyomri vércukorszint, valamint az inzulin rezisztencia jeleivel is kevésbé találkoztak náluk.

Remélem, hogy jól tenik a szerda délőttjük a Trio FM-mel. Hamarosan 11 óra folytatjuk a friss hírcsokorral Takács Erikának adom át a mikrofont, majd itt lesz a Napközben magazinunk helyi tartalmakkal, programajánlatokkal.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Giron the Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kunu Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kisgrófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a girondefest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
6: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
7: Ez a menüajánló.
8: A Sólyomot el szerdai menüjében körömpörkölt főburgonyával, a levesek közül választható tejfölös karfiol leves és hideg gyümölcs leves, készül még rakott kelt, bundázott sertésfalatok, csirkemeszték csedármártásban, sült csirkecomb, pankomorzsási ecemell és sertéspörkölt. Rendeletünk a Sólyomot elből az 57-401-267-es telefonszámon. A Bírs kávézó is biztó ajánlat a szerdára csontleves, májgombócleves, palócleves, káposztátszvekedli, négy sajtos csirkemell, szicíliai kacsaragú és a tészta kínálatban bolognai spagetti, milánói penne és négy sajtos nyokki, akár komplett menüt is rendelhetünk. A Bírs kávézó és biztó hívható a 0620-240-4044-es számon. A Firpó pizzériában szerdán egy személyes firpótál, ez tartalmaz rántott sajtot, natúrszeltet, sült vésült csemegeuborkát és rizibizit. A napi menü 11 és 15 óra között kérhetjük a Firpó pizzériában. A Pipacs étterem ajánlata a mai napra csontleves, paradicsomleves, székelykáposzta, havai csirkemell párolt rizssel, körömpörkölt földburgonyával és legényavató. Hívhatjuk a Pipacs éttermet az 57-405-510-es számon. Az Aranykanál étterem ajánlata szerdán jászi-jászgulyás, mangókrémleves, rakott csirkés karbonára penne, zúzapörkölt tarhonyával, rántott sajt, házi fasírt burgonyapürével, vegyesvágottal és tojásos cukkini lecsó. A vega menüben aszalt szilvás sajtekecs barackos rizssel. Az 57-403-290 és a 0620-470-3733 számon érjük el az Aranykanál éttermet. A Karamellón kiszolgáló étterem várja vendégét gulyáslevessel, hideg tejszínes ananászlevessel. A mai finomságok között szerepel még darált húsos lazánye, bakonyi betyárgombóc galuskával, milánói sertésborda, rántott cukkini, rántott csirkecombfilé, rántott mozzarella és házi túrós batyú. Az 57-406-710-es számon érjük el a Karamellón kiszolgáló éttermet. A River Bistro mai menüjében alföldi húsleves, vajas csirkemell zöldséges bulgurral, békönnel, sajttal töltött borda petrezselymes burgonyával. A River Bistro telefonszáma 57-407-500.
7: Ez volt a menüajánló.
6: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
9: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
10: Közös nyilatkozatot adtak ki a V4 miniszterelnökei. Júliustól vámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt kisebb értékű csomagok után.

0: gyakorlás kezelése terén. Július 1-től terméktípusonként 3 euró vámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt, kisebb értékű csomagok után. A NAV szóvivője a Kossuth Rádióban elmondta, hogy az intézkedés a logisztikai cégek, vámügynökök számára jelent feladatot, a vásárlókat technikai szempontból nem érinti, az árakra ugyanakkor már most is hatással lehet. Ismét drónokkal támadta egymást Oroszország és Ukrajna. Szevasztopolban nincs áram az ukrán dróncsapások miatt, a Donyecki régióban és Belgorod megyében pedig 2 civil meghalt és sérültek is vannak. Közben az oroszok Harkiv megyei településeket támadtak, 2 ember meghalt, többen megsebesültek, valamint lakóépületek, közintézmények és autók rongálódtak meg. Kisebb orosz dróntámadásokat jelentettek Ukrajna északi és déli régióiból is. Megbénult este a vasúti forgalom Németországban. A rádiókommunikációs rendszerek meghibásodása miatt az összes vonatot megállították az állomásokon. A leállás a Deutsche Bahn által üzemeltetett egyes elővárosi járatokat is érintette, beleértve például Berlin teljes S-Bahn hálózatát. Az üzemzavart reggelre sikerült elhárítani, újraindult a forgalom, de az utasokat figyelmeztették, hogy még lehetnek fennakadások. Eger mellett fogtak el egy körözött szlovák férfit. A 23 éves gyanúsított többször is erőszakos bűncselekményekre adott megbízást, majd Magyarországra menekült. Mivel elképzelhető volt, hogy fegyver vagy robbanóanyag is van nála, kézrekerítésében a terrorelhárítási központ is részt vett. Elfogták az Erzsébet hídról Pride zászlókat a Dunába dobáló férfit, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Az 58 éves mogyoródi lakost rongálás büntettének gyanúja miatt hallgatták ki. A férfi beismertetettét az eljárásban szabadlábon védekezzék. Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 11 óra múlt, köszöntöm Önöket, ez már a Napközben magazinunk itt a 97.7 Trio FM-en. Folytatjuk egy programajánlattal. Június 27-én ezen a hétvégén szombaton második jótékonysági motoros napra várnak mindenkit itt Jászberényben, a Lehel vezértéri Szerviz utcában. A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény által szervezett rendezvény célja a fogyatékkal élők nappali ellátásának támogatása, a beérkező felajánlásokból a klubtagok kirándulásait finanszírozzák. A gyülekező 9:30 kezdődik, a hivatalos megnyitó pedig 10 órakor lesz. A nap folyamán motorszépségverseny, gyorsulási verseny, motoros felvonulás és tombol is színesíti a programot. A gyerekeket egész nap arcfestés és kreatív foglalkozások várják, érdemes tehát kilátogatni, hiszen, ahogy a szervezők fogalmaznak, ami neked semmi, lehet nekem minden. A második jótékonysági motoros nap itt Jászberényben június 27-én szombaton a Lehel vezértéri Szerviz utcában.
1: Melletted szól.
2: Trio FM.
1: Trio FM.

0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.
1: Ez a Trió FM, a Hiásság rádiója. Kisnémetné Király Évának adom át a mikrofont, aki Elszerső Szentgyörgyre kalauzol minket, beszámolunk a nemrég megnyílt piac tapasztalatairól és az egészségház építésének részleteiről.
2: Egyre többen járnak a nemrégiben megnyílt Jászfelső Szentgyörgyi piacra. Mint ismert, az önkormányzat a Top Plus programban tudta megvalósítani a fedett 80 négyzetméteres árusító tér kialakítását, melyben 16 darab pult kapott helyet. Női, férfi és akadálymentes mosdó, raktárhelyiség és zárható kukatároló is kapcsolódik hozzá. A komfortos piac használatához 8 parkolóhelyet is kialakítottak. Zelenai Tiborné, polgármester.
3: Nagyon örülünk neki, hogy végre meg tudtuk nyitni a piacot. Ugye hosszadalmas volt azért a működési engedélynek a megszerzése is, már azért a lakosság várta, és már örülnek annak, hogy eljutottunk arra a pontra, hogy most már hivatalosan is működhet a piacunk. Pozitívak a tapasztalataink. Hétfő, kedd, szerda és péntek, szombat 4 nap vagyunk délelőtt nyitva. Igazából még a nyitvatartást is úgy alakítottuk ki, hogy megnézzük, hogy mi a lakossági igény, mi az árusoknak az igénye. Eddig még minden nap vannak árusaink, és nagyon gyorsan oda szokott a lakosság. Én azt gondolom, hogy ez egy sikeres projekt, örülünk neki, hogy van, és a lakosság is örül, mert azért kulturált körülmények között nagyon szép helyen, tiszta helyen tudjuk fogadni az árusokat is, tudnak vásárolni. Szerintem egy fejlődő kis településnek mindenképpen szüksége van egy kulturált piacra.
2: Zelenai Tiborné polgármester arról is tájékoztatta rádiónkat, hogy jó ütemben halad az egészségház építése, melyet mintegy 180 millió forintból valósítanak meg. A kivitelezést követően az ingatlanban kap helyet a települési védőnői szolgálat, a fogorvosi és a háziorvosi rendelő.
3: Szóval az idejében a legnagyobb feladatunk az egészségháznak az építése, amely most már egész jó fázisában áll, ami meg is felel az ütemezésnek. Ugye október végéig kell a kivitelezőnek átadni, és amint az elkészül és megkapjuk a használatba vételi engedélyt, működési engedélyt, szeretnénk majd oda jövő tavasszal, már nagyjából jövő tavasszal átköltöztetni a házi orvosunkat, a védőnői szolgálatot, és hát ott kialakítani majd az új fogorvosi rendelőnket. Közbeszerzés során annyira magas lett a nyertes pályázónak az ajánlata, hogy az önkormányzatnak nagyon jelentősen erőt kell hozzátenni, de azt gondolom, hogy mindenképpen úgy gondoltuk, hogy csak előre lehet menni, és nem szabad félben hagyni, és nem tehetjük azt meg, hogy visszaadjuk a pályázatot akkor, mikor a közbeszerzés lezárult. 100 millió forintos támogatást nyertünk hozzá, ehhez ezen kívül az önkormányzatnak közel 80 millió forinton erőt kell hozzá biztosítani, ami nekünk nagyon nagy teher, de minden erőnkkel azon vagyunk, hogy ezt megoldjuk és meg tudjuk valósítani.
2: Itt új építésről vagy átalakításról van szó, vagy is-is?
3: Is-is. Van nekünk egy gyógyszertár épületünk, ami mellett volt egy elég nagy szolgálati lakás, amire nem volt igény és nem volt használva már most hosszú évek során, és azt a szolgálati rakás részt azt átalakítottuk, és még egy szárny lett hozzáépítve, és így a gyógyszertár mögött lett még átalakítva is, hozzáépítve is, megmarad a gyógyszertár is, annak a külső homlokzata is nyilázárok fel lesznek újítva, és akkor lesz benne egy védőnői rendelő, lesz benne egy fogorvosi rendelő és egy háziorvosi rendelő.
0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

Ez a Jászság Rádiója, a Trio FM. Ajánlom magunkat, hiszen ezen a héten pénteken, június 26-án Zsupos Áginál a délutáni műszakban vendégeskedik majd Lányi Lala, a Kozmix együttes frontembere. Lalát kérdezzük majd a közelgő július 4-i Jászboldogházi koncertjükről, illetve szót ejtünk majd a Depeche Mode tribut eseményükről is. Addig is hallgatunk a Kozmix együttestől egy régebbi felvételt. Ne feledjék, Zsupos Ági vendége pénteken a délutáni műszakban Lányi Lala, a Kozmix frontembere.

0: friss közlekedési információkat, térség útjairól. Építési munkák vannak a 31-es számú Budapest Jászberény Dormán másodrendű főút 45-ös kilométer Szelvényénél Tápióztető térségében. Ezen a szakaszon mindkét irányban útszűkület nehezíti a haladást. Továbbra is tart az útfelújítás. Jászapáti belterületén a 32-28-as Jászapáti Jászszent András összekötő úton. A munkavégzés kapcsán itt is félpályás útszűkületre számíthatnak az erre közlekedők. Zajlik az útfelújítás a 32-26-os Jászalsó-Szentgyörgy-Tiszasúly összekötő úton, Jászalsó-Szentgyörgynél a 0-as kilométer Szelvénynél, mindkét irányban itt is félpályás korlátozás van érvényben. A 31-12-es Monor-Tápiószele összekötő úton útfelújítási munkák vannak Tápiószelénél a 40-es és a 42-es kilométer Szelvén közötti szakaszon, mindkét irányban itt is hosszabb lehet a menetidő. Jó utat kívánok mindenkinek a mai napra is!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
3: Ez a menüajánló.
4: A Sólyomot el szerdai menüjében körömpörkölt főburgonyával, a levesek közül választható tejfölös karfiolleves és hideg gyümölcsleves. Készül még rakott kelt, bundázott sertésfalatok, csirkemeszték csedármártásban, sült csirkecomb, pankomorzsás ircemellé és sertéspörkölt. Rendeletünk a Sólyomot elből az 57-401-267-es telefonszámon. A Bírs kávézó is biztó ajánlata szerdára csontleves, májgombócleves, palócleves, káposztátszvekedli, négy sajtos csirkemell, szicíliai kacsaragú és a tészta kínálatban bolognai spagetti milánói penne és négy sajtos nyokki, akár komplett menüt is rendelhetünk. A Bírs kávézó és biztó hívható a 0620-240-4044-es számon. A Firpó pizzériában szerdán egy személyes firpótál, ez tartalmaz rántott sajtot, natúrszeletet, sült virsült csemegőborkát és rizibizit. A napi menü 11 és 15 óra között kérhetjük a Firpó pizzériában. A Pipacs étterem ajánlata a mai napra csontleves, paradicsomleves, székelykáposzta, havai csirkemell párolt rizssel, körömpörkölt földburgonyával és legényavató. Hívhatjuk a Pipacs éttermet az 57-405-510-es számon. Az Aranykanál étterem ajánlata szerdán jászijász gulyás, mangókrémleves, rakott csirkés karbonára penne, zúzapörkölt tarhonyával, rántott sajt, házi fasírt burgonyapürével, vegyes vágottal és tojásos cukkini lecsó. A vega menüben aszalt szilvás sajtekercs barackos rizssel. Az 57-403-290 és a 0620-470-3733 számon érjük el az Aranykanál éttermet. A karamellőn kiszolgáló étterem várja vendégét gulyáslevessel, hideg tejszínes ananászlevessel. A mai finomságok között szerepel még darált húsos lázánye, bakonyi betyár gombóc galuskával, milánói sertésborda, rántott cukkini, rántott csirkecombfilé, rántott mozzarella és házi túros batyú. Az 57-406-710-es számon érjük el a karamellőn kiszolgáló éttermet. A River Bistro mai menüjében alföldi húsleves, vajas csirkemell zöldséges bulgurral, békönnel, sajttal töltött borda petrezselymes burgonyával. A River Bistro telefonszáma 57-407-500.
3: Ez volt a menüajánló.
2: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
5: Ez volt a reklám.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Hatalmas különbségek voltak a csapadék eloszlásban. Idén is keresik a mészkirálynőt. Elkapták a sorozat tolvajt. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. A kötivízig adatai megmutatják, mennyi eső esett a különböző városrészekben, miközben Jász-Nagykun-Szolnok vármegye más települései továbbra is csak áhítoznak a csapadék után. Volt ugyanis, ahol egy csepp sem esett. Kiadós felhőszakadás vetett véget a tikasztó hőségnek egy rövid időre Szolnokon, hétfőn este. Sokan találgatták a vihar után, hogy pontosan mennyi eső esett a térségben. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság mérőállomásainak legfrissebb adatai szerint hatalmas különbségekkel vonult át az ivatar a régión. Kiderültek a számok. A Kötivízig igazgatósága Szolnokon belül is rendkívüli eltérő számokat tapasztalt, az automata ezeket rögzítette. Amíg a város déli részén Szandaszőlősön 21,4 mm csapadékot regisztráltak. Addig a Tallinn városrész környékén szinte megbénította a közlekedést a lezúduló 32,7 mm-es víz. A viharfelhők Szolnoktól távolodva gyorsan veszítettek az erejükből. Rákóczi falván már csak 17 mm-t mutattak a műszerek, Kiskörén pedig csak 0,7-et. Bár a szolnokiak számára úgy tűnhetett, hogy az egész térséget elmosta az eső, az igazgatóság 11 kiemelt mérőpontjának összesítése más képet mutat. A csapadékzóna rendkívül sávos volt, így a vármegye túlnyomó része szinte teljesen szárazon vészelte át az időt. Mezőtúron 3,5 mm-nyi csendes eső áztatta csak a talajt, de Jászkíséren, Jászberényben, Tiszasüllyön, Karcagon, Kisújszálláson, Kunhegyesen, Kunszentmártonban, valamint a szomszédos Törtelen 24 óra alatt egyetlen csepp eső sem esett. Jászberényben derül majd ki, hogy ki lesz Magyarország mészkirálynője ebben az esztendőben. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület ugyanis idén is meghirdette a Magyarország mészkirálynője címet. Azoknak a fiatal hölgyeknek a jelentkezését várják, akik elhivatottságot éreznek a méhészet, a magyar termelői méz és a beporzók védelmének ügye iránt. A győztest 600 ezer forintos fődíj is megilleti, ám a mészkirálynő cím igazi értékét az adja, hogy viselője egy éven át a magyar méhészek és hazai termelői méz ügyének elkötelezett képviselője lesz. Magyarország mészkirálynőjét hagyományosan idén is Jászberényben a mézvásár és méhész találkozó keretében választják meg augusztus 1-én. Az Omme honlapján közzétett felhívásban a szervezők hangsúlyozzák, a mészkirálynő program jóval több egy hagyományos szépségversenynél, hiszen a cím viselője egy éven át a magyar méhészek és a hazai termelői méz nagy követe lesz. Feladata, hogy különböző rendezvényeken, szakmai programokon, kiállításokon és vásárokon hitelesen képviselje a méhészeti ágazatot, valamint felhívja a figyelmet a méhek és más beporzók pótolhatatlan szerepére. Hozzátették, olyan jelentkezőket keresnek idén is, akik már rendelkeznek méhészeti alapismeretekkel, érdeklődnek a méhészeti termékek iránt, és szívesen vállalnak nyilvános szereplést. Fontosnak tartják, hogy Magyarország leendő mézkirálynője megfelelő tudással rendelkezzen a méz és más méhészeti termékek egészségre gyakorolt hatásairól, valamint hitelesen tudjon beszélni a méhészek munkájáról, a beporzás jelentőségéről. Jelentkezhet az, aki már betöltött a 18. életévét, méhészeti alaptudása van, a méz és annak egészségre gyakorolt hatásaival kapcsolatos ismeretekkel rendelkezik, a méhészeti termékek gyógyhatásait is ismeri, illetve nyitott a szereplésre és rendezvényeken való aktív részvételre. Alig néhány óra leforgása alatt két rollert lopott egy 56 éves helyi férfi Jászberényben, ám a rendőrök gyors munkájának köszönhetően a járművek vissza is kerültek a tulajdonosaikhoz. A Vármegyei Rendőrfőkapitányságtól megtudtuk, hogy a bűncselekmény sorozat június 15-én a délelőtti órákban kezdődött, amikor a gyanúsított egy helyi kerékpár tárolónál kiszúrt egy őrizetlenül és lezáratlanul hagyott kétkerekűt. A férfi kihasználta az alkalmat, és egyszerűen hazatolt a 70 ezer forintos rollert. Nem sokkal később visszatért a helyszínre, hogy újabb zsákmányt szerezzem. Ezúttal egy komolyabb 100 ezer forintot érő rollerre vetett szemet. Már ezt a járművet a tulajdonosa lakattal rögzítette, a tolvaj levágta a zárat, és ezt is elvitte. A megkárosított tulajdonosok bejelentését követően a jászberényi rendőrök akcióba léptek, a nyomozók elemezték a környékbeli térfigyelő kamerák felvételeit, így jól látható volt, ki követte el a bűncselekményeket. A hatóságok gyorsan azonosították az elkövetőt, és még aznap eljutottak az 56 éves férfihoz, akit elő is állítottak.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Farkaspa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
6: Mindenhol szakadozik, gomolyosodik a felhőzet a következő órákban. Nagyrészt derült, gyengén felhős napos időre van kilátás idehaza. Az ország középső részén továbbra is több felhő képződhet. A déli és keleti határvidéken egy-egy zápor zivatar kialakulhat. Az északi a szél időnként megélénkül, ami csökkenti majd a hőérzetünket. Délután 30-36 fok közé melegszik a levegő hőmérséklete. A Jászkunságban 33 fok várható, felhők és csapadék nélkül. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Farkaspa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Trio napközben. Közélet, kultúra és közösség. Minden hétköznap 11 és dél között. Itt a 97.7-en.

0: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben.
1: Programajánlóval folytatjuk. Június 26-án és 27-én ismét megrendezik a népszerű Artjáró Fesztivált a 124 éves szolnoki művésztelepen. Az Agyaparti Parkban koncertek, színházi előadások, irodalmi estek és filmvetítések várják a látogatókat, ráadásul minden program díjtalanul látogatható. A fesztivál pénteken 17 órakor irodalmi estel indul, majd koncertek zárják az estét. Szombaton 11 órakor ünnepélyes megnyitóval és tortavágással folytatódik a program, napközben pedig nyitott műtermiséták, kiállítások, bábjáték és táncperformanszok teszik teljessé az élményt. A kézműveskedni vágyók a mű helyben programon festhetnek, agyagozhatnak vagy üvegművességgel is foglalkozhatnak. A rendezvény zenei csúcspontját többek között a Lóci Játszik zenekar koncertje jelenti majd.
0: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben.

0: Hamarosan dél, én búcsúzom, Zsuposági pedig átveszi a stafétát 14 órától, indul a délutáni műszak.
1: Szép napot, Zsolt! A mai adásban szó lesz egy csomó mindenről, ahogy azt már megszokhatták a hallgatóink, például, hogy világszerte nagyon sokan élnek mentális zavarokkal, de még mindig tabu téma, ez hihetetlen egyébként 2026-ban. Legyünk türelmesek magunkkal és egymással, erre szeretném felhívni a figyelmet. Beszélünk majd arról, hogyan növelhetjük a rostbevitelt apró étrendi cserékkel, megnézzük, miért nem mindig jó teljesen leengedni a redőnyt éjszakára, és milyen természetes szerekkel tarthatjuk távol a hangyákat a konyhától és a lakástól. Beszélünk arról is, hogyan hathat a sok szénhidrát az anyagcserénkre, valamint, hogy miért erősödnek nyáron a rozácea tünetei. A végén pedig kiderül, milyen természetes módszerekkel csökkenthető a stressz, és mennyi időt tölthetünk naponta észrevétlenül a telefonunkkal. Bőven lesz miről beszélni. Tartsanak velem, kettőtös tartalunk.
0: Tartsanak Ágival, köszönjük az ízelítőt. Én búcsúzom már, jó étvágyat kívánok az ebédhez. Pálinkás Zsoltot hallották. Holnap reggel 7-kor ismét várom majd Önöket.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár. A QFM hírei.
2: Júliustól az unión kívüli országokból érkező küldemények illetékkötelesek lesznek. A terrorelhárítás Eger mellett fogott el egy körözött szlovák férfit. Fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Tisza párt benyújtotta az ügynök akták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Minden 1990. február 14-e előtt keletkezett iratot megvizsgálnának, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot. A MÁV újraindította az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy az üzemben egy évig állt a munka, miután az előző kormányzat előbb eladta az oroszoknak, majd hagyta csődbe menni. A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpra állítása hosszabb időt vesz igénybe, tette hozzá a miniszter. Túlterheltek a csomagküldő szolgálatok a hamarosan életbe lépő EU-s vámrendelet miatt. Július 1-től az unión kívüli országokból érkező küldemények illetékkötelesek, ezért sokan még most rendelnek a népszerű távol-keleti online boltokból. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság arra figyelmeztetett, hogy a csomagot feladóknak is hosszabb kézbesítési időre kell számítaniuk a megnövekedett forgalom miatt. Ismét drónokkal támadta egymást Oroszország és Ukrajna. Szevasztopolban nincs áram az ukrán dróncsapások miatt, a Donyecki régióban és Belgorod megyében pedig két civil meghalt és sérültek is vannak. Közben az oroszok Harkiv megyei településeket támadtak, két ember meghalt, többen megsebesültek, valamint lakóépületek, közintézmények és autók rongálódtak meg. Kisebb orosz dróntámadásokat jelentettek Ukrajna északi és déli régióiból is. Megbénult este a vasúti forgalom Németországban. A rádiókommunikációs rendszerek meghibásodása miatt az összes vonatot megállították az állomásokon. Az üzemzavart reggelre sikerült elhárítani, újraindult a forgalom, de az utasokat figyelmeztették, hogy még lehetnek fennakadások. Eger mellett fogtak el egy körözött szlovák férfit. A 23 éves gyanúsított többször is erőszakos bűncselekményekre adott megbízást, majd Magyarországra menekült. Mivel elképzelhető volt, hogy fegyver vagy robbanóanyag is van nála, kézrekerítésében a terrorelhárítási központ is részt vett. Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég. Legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jásság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Péter körzetünkben is folytatódik a hőség, a kánikula. Keresik idén is a Méz királynőt. Rollereket lopott, elfogták. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Alig néhány óra leforgása alatt két rollert lopott egy 56 éves helyi férfi Jászberényben, ám a rendőrök gyors munkájának köszönhetően a járművek vissza is kerültek a tulajdonosaikhoz. A Vármegyei Rendőrfőkapitányságtól megtudtuk, hogy a bűncselekmény sorozat június 15-én a délelőtti órákban kezdődött, amikor a gyanúsított egy helyi kerékpár tárolónál kiszúrt egy őrizetlenül és lezáratlanul hagyott két kerekűt. A férfi kihasználta az alkalmat, és egyszerűen hazatolta a 70 ezer forintos rollert. Nem sokkal később visszatért a helyszínre, hogy újabb zsákmányt szerezzem. Ezúttal egy komolyabb 100 ezer forintot érő rollerre vetett szemet. Bár ezt a járművet a tulajdonosa lakattal rögzítette, a tolvaj levágta az árat, és ezt is elvitte. A megkárosított tulajdonosok bejelentését követően a jászberényi rendőrök akcióba léptek, a nyomozók elemezték a környékbeli térfigyelő kamerák felvételeit, így jól látható volt, ki követte el a bűncselekményeket. A hatóságok gyorsan azonosították az elkövetőt, és még aznap eljutottak az 56 éves férfihoz, akit elő is állítottak. Jászberényben derül majd ki, hogy ki lesz Magyarország méz királynője ebben az esztendőben. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület ugyanis idén is meghirdette a Magyarország méz királynője címet. Azoknak a fiatal hölgyeknek a jelentkezését várják, akik elhivatottságot éreznek a méhészet, a magyar termelői méz és a beporzók védelmének ügye iránt. A győztest 600 ezer forintos fődíj is megilleti, ám a méz királynő cím igazi értékét az adja, hogy viselője egy éven át a magyar méhészek és hazai termelői méz ügyének elkötelezett képviselője lesz. Magyarország méz királynőjét hagyományosan idén is Jászberényben a mézvásár és méhész találkozó keretében választják meg augusztus 1-én. Az OMME honlapján közzétett felhívásban a szervezők hangsúlyozzák, a méz királynő program jóval több egy hagyományos szépségversenynél, hiszen a cím viselője egy éven át a magyar méhészek és a hazai termelői méz nagy követe lesz. Feladata, hogy különböző rendezvényeken, szakmai programokon, kiállításokon és vásárokon hitelesen képviselje a méhészeti ágazatot, valamint felhívja a figyelmet a méhek és más beporzók pótolhatatlan szerepére. Hozzátették, olyan jelentkezőket keresnek idén is, akik már rendelkeznek méhészeti alapismeretekkel, érdeklődnek a méhészeti termékek iránt, és szívesen vállalnak nyilvános szereplést. Fontosnak tartják, hogy Magyarország leendő méz királynője megfelelő tudással rendelkezzen a méz és más méhészeti termékek egészségre gyakorolt hatásairól, valamint hitelesen tudjon beszélni a méhészek munkájáról, a beporzás jelentőségéről. Jelentkezhet az, aki már betöltött a 18. életévét, méhészeti alaptudása van, a méz és annak egészségre gyakorolt hatásaival kapcsolatos ismeretekkel rendelkezik, a méhészeti termékek gyógyhatásait is ismeri, illetve nyitott a szereplésre és rendezvényeken való aktív részvételre. A kötivizig adatai megmutatják, mennyi eső esett a különböző városrészekben, miközben Jász-Nagykunszolnok vármegye más települései továbbra is csak áhítoznak a csapadék után. Volt ugyanis, ahol egy csepp sem esett. Kiadós felhőszakadás vetett véget a tikkasztó hőségnek egy rövid időre Szolnokon, hétfőn este. Sokan találgatták a vihar után, hogy pontosan mennyi eső esett a térségben. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság mérőállomásainak legfrissebb adatai szerint hatalmas különbségekkel vonult át az ivatar a régión. Kiderültek a számok. A Kötivízügyi Igazgatósága Szolnokon belül is rendkívüli eltérés számokat tapasztalt, az automata ezeket rögzítette. Amíg a város déli részén Szandaszőlősön 21,4 mm mm csapadékot regisztráltak. Addig a Tallinn városrész környékén szinte megbénította a közlekedést a lezúduló 32,7 mm-es víz. A viharfelhők Szolnoktól távolodva gyorsan veszítettek az erejükből. Rákóczi falván már csak 17 mm-t mutattak a műszerek, Kiskörén pedig csak 0,7-et. Bár a szolnokiak számára úgy tűnhetett, hogy az egész térséget elmosta az eső, az igazgatóság 11 kiemelt mérőpontjának összesítése más képet mutat. A csapadékzóna rendkívül sávos volt, így a vármegye túlnyomó része szinte teljesen szárazon vészelte át az időt. Mezőtúron 3,5 mm-nyi csendes eső áztatta csak a talajt, de Jászkíséren, Jászberényben, Tiszasüllyön, Karcagon, Kisújszálláson, Kunhegyesen, Kunszentmártonban, valamint a szomszédos Törtelen 24 óra alatt egyetlen csepp eső sem esett. Mindenhol szakadozik, gomolyosodik a felhőzet a következő órákban. Nagyrészt derült, gyengén felhős napos időre van kilátás idehaza. Az ország középső részén továbbra is több felhő képződhet. A déli és keleti határvidéken egy-egy zápor zivatar kialakulhat. Az északi a szél időnként megélénkül, amit csökkenti majd a hőérzetünket. Délután 30-36 fok közé melegszik a levegő hőmérséklete. A Jászkunságban 33 fok várható, felhők és csapadék nélkül. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezetgyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
1: Sporttal folytatjuk a labdarúgó világbajnokság 13. játéknapján gólzáporos és feszült mérkőzéseket is láthattunk. A Portugália 5-0-ra legyőzte Üzbegisztánt, a mérkőzésen Cristiano Ronaldo duplázott, így ő lett az első olyan játékos, aki már 6 világbajnokságon is gólt szerzett. Anglia válogatottja meglepetésre 0-0-ás döntetlent játszott Gánával, a horvátok pedig szűk győzelemmel köszöntötték a 200. válogatott meccsét ünneplő Luka Modricot. A nap utolsó mérkőzésén Kolumbia Daniel Muntz találatával múlta felül a Kongói Demokratikus Köztársaságot. A világbajnokság programja ma este 21 órakor Svájc-Kanada, valamint Bosznia-Hercegovina Katar mérkőzésekkel folytatódik.
0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezetgyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Giron the Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kuno Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kisgrófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a girondefest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Fokozódik a kánikula, meghosszabbították a vörös kódot keddély félig. Júliustól az unión kívüli országokból érkező küldemények illetékkötelesek lesznek. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is keddély félig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy a következő napokban is elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. A Tisza párt benyújtotta az ügynök akták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Minden 1990. február 14-e előtt keletkezett iratot megvizsgálnának, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot. A MÁV újraindította az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy az üzemben egy évig állt a munka, miután az előző kormányzat előbb eladta az oroszoknak, majd hagyta csődbe menni. A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpra állítása hosszabb időt vesz igénybe, tette hozzá a miniszter. Túlterheltek a csomagküldő szolgálatok a hamarosan életbe lépő EU-s vámrendelet miatt. Július 1-től az unión kívüli országokból érkező küldemények illetékkötelesek, ezért sokan még most rendelnek a népszerű távol-keleti online boltokból. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság arra figyelmeztetett, hogy a csomagot feladóknak is hosszabb kézbesítési időre kell számítaniuk a megnövekedett forgalom miatt. Vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen, a városközpontban vizet osztanak, jelentette be Balait Zoltán polgármester. Tilos a közparkok, házi kertek tömlős locsolása, a járdák, utak mosása, az automata öntözőberendezések működtetése, a medencék feltöltése. A rendkívüli hőség és az aszály miatt a napokban már 69 zalai településen kellett korlátozó intézkedéseket bevezetni. Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég. Legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
7: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trio FM.
1: Ez a Trio FM.
0: Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, prime matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
4: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
5: Fényképes ajándéktárgyak, nyomtatás, reklámanyagok, vászonképek és irodaszerek egy helyen. Tartim Iroda Kellék Kft., ahol az ötletekből kész termék lesz. Tartim Iroda Kellék Kft.hu.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
7: Edda Művek ünnepi nagykoncert Gártonyban július 4-én várunk mindenkit Pataki Attila 75. születésnapjára. Jegyek kaphatók a broadway.hu oldalon és a helyszínen.
8: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
9: Ez volt a reklám.
10: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
11: Hatalmas különbségek voltak a csapadék eloszlásban. Idén is keresik a Mész királynőt. Elkapták a sorozat tolvajt. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. A kötivízig adatai megmutatják, mennyi eső esett a különböző városrészekben, miközben Jász-Nagykunszolnok vármegye más települései továbbra is csak áhítoznak a csapadék után. Volt ugyanis, ahol egy csepp sem esett. Kiadós felhőszakadás vetett véget a tikasztó hőségnek egy rövid időre Szolnokon, hétfőn este. Sokan találgatták a vihar után, hogy pontosan mennyi eső esett a térségben. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság mérőállomásainak legfrissebb adatai szerint hatalmas különbségekkel vonult át a zivatar a régión. Kiderültek a számok. A Kötivízig igazgatósága Szolnokon belül is rendkívüli eltérő számokat tapasztalt, az automata ezeket rögzítette. Amíg a város déli részén Szandaszőlősön 21,4 mm csapadékot regisztráltak. Addig a Tallinn városrész környékén szinte megbénította a közlekedést a lezúduló 32,7 mm-es víz. A viharfelhők Szolnoktól távolodva gyorsan veszítettek az erejükből. Rákóczi falván már csak 17 mm-t mutattak a műszerek, Kiskörén pedig csak 0,7-et. Bár a szolnokiak számára úgy tűnhetett, hogy az egész térséget elmosta az eső, az igazgatóság 11 kiemelt mérőpontjának összesítése más képet mutat. A csapadékzóna rendkívül sávos volt, így a vármegye túlnyomó része szinte teljesen szárazon vészelte át az időt. Mezőtúron 3,5 mm-nyi csendes eső áztatta csak a talajt, de Jászkíséren, Jászberényben, Tiszasüllyön, Karcagon, Kisújszálláson, Kunhegyesen, Kunszentmártonban, valamint a szomszédos Törtelen 24 óra alatt egyetlen csepp eső sem esett. Jászberényben derül majd ki, hogy ki lesz Magyarország méz királynője ebben az esztendőben. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület ugyanis idén is meghirdette a Magyarország méz királynője címet. Azoknak a fiatal hölgyeknek a jelentkezését várják, akik elhivatottságot éreznek a méhészet, a magyar termelői méz és a beporzók védelmének ügye iránt. A győztest 600 000 forintos fődíj is megilleti, ám a méz királynő cím igazi értékét az adja, hogy viselője egy éven át a magyar méhészek és hazai termelői méz ügyének elkötelezett képviselője lesz. Magyarország méz királynőjét hagyományosan idén is Jászberényben a mézvásár és méhész találkozó keretében választják meg augusztus 1-én. Az OMME honlapján közzétett felhívásban a szervezők hangsúlyozzák, a méz királynő program jóval több egy hagyományos szépségversenynél, hiszen a cím viselője Egy éven át a magyar méhészek és a hazai termelői méz nagy követe lesz. Feladata, hogy különböző rendezvényeken, szakmai programokon, kiállításokon és vásárokon hitelesen képviselje a méhészeti ágazatot, valamint felhívja a figyelmet a méhek és más beporzók pótolhatatlan szerepére. Hozzátették, olyan jelentkezőket keresnek idén is, akik már rendelkeznek méhészeti alapismeretekkel, érdeklődnek a méhészeti termékek iránt, és szívesen vállalnak nyilvános szereplést. Fontosnak tartják, hogy Magyarország leendő mézkirálynője megfelelő tudással rendelkezzen a méz és más méhészeti termékek egészségre gyakorolt hatásairól, valamint hitelesen tudjon beszélni a méhészek munkájáról, a beporzás jelentőségéről. Jelentkezhet az, aki már betölt a 18. életévét, méhészeti alaptudása van, a méz és annak egészségre gyakorolt hatásaival kapcsolatos ismeretekkel rendelkezik, a méhészeti termékek gyógyhatásait is ismeri, illetve nyitott a szereplésre és rendezvényeken való aktív részvételre. Alig néhány óra leforgása alatt két rollert lopott egy 56 éves helyi férfi Jászberényben, ám a rendőrök gyors munkájának köszönhetően a járművek vissza is kerültek a tulajdonosaikhoz. A Vármegyei Rendőrfőkapitányságtól megtudtuk, hogy a bűncselekmény sorozat június 15-én a délelőtti órákban kezdődött, amikor a gyanúsított egy helyi kerékpár tárolónál kiszúrt egy őrizetlenül és lezáratlanul hagyott két kerekűt. A férfi kihasználta az alkalmat, és egyszerűen hazatolta a 70 ezer forintos rollert. Nem sokkal később visszatért a helyszínre, hogy újabb zsákmányt szerezzem. Ezúttal egy komolyabb 100 ezer forintot érő rollerre vetett szemet. Már ezt a járművet a tulajdonosa lakattal rögzítette, a tolvaj levágta a zárat, és ezt is elvitte. A megkárosított tulajdonosok bejelentését követően a jászberényi rendőrök akcióba léptek, a nyomozók elemezték a környékbeli térfigyelő kamerák felvételeit, így jól látható volt, ki követte el a bűncselekményeket. A hatóságok gyorsan azonosították az elkövetőt, és még aznap eljutottak az 56 éves férfihoz, akit elő is állítottak. A következő napokban is folytatódik a hőség, a kánikula. A mai naphoz hasonlóan bőven 30 fok fölötti hőmérsékleteket regisztrálhatunk majd. A jásságban egészen július 2-a csütörtökig minden nap 33-34 fok lesz, viszont július elején sem lesz jelentős hőmérséklet visszaesés, hiszen 30 fokok lesznek a legmelegebb órákban. Azonban július 2-án, 3-án és 4-én egy-egy futózápor már elérheti térségünk. Ezek voltak a Trio FM hírei Szendi Hajnival.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

a legjobb dalok és programajánlatok. Ez a Delelő. I do my head talk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Az Aranykanál étterem vállalja céges és családi rendezvények, köztük ballagások teljes körű lebonyolítását. Ünnepeljetek nálunk, vagy rendeljetek bőséges tájainkból az otthoni partikra. Mindjárt itt a nyári szünet is, de a szülőknek nem kell aggódniuk. Az Aranykanál biztonságosan megoldja a mindennapi ebédet, méghozzá minden gyerek kedvére, akár házhoz szállítással is. Napi menüvel és à la carte étlappal várunk benneteket, ahol a legkülönfélébb ízvilágok közül választhattok, így garantáltan mindenki megtalál a kedvencét. Bízzátok ránk a főzést, és töltsétek kényelemben a nyarat. Asztalfoglalás, tárrendelés és információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
5: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig. Vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen. Drágul a lottózás. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy a következő napokban is elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen, a városközpontban vizet osztanak, jelentette be Balait Zoltán polgármester. Tilos a közparkok, házikertek tömlős locsolása, a járdák, utak mosása, az automata öntöző berendezések működtetése, a medencék feltöltése. A rendkívüli hőség és az aszály miatt a napokban már 69 zalai településen kellett korlátozó intézkedéseket bevezetni. Holnaptól az ország egész területére kiterjesztik a tűzgyújtási tilalmat, a szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakóhelyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársalni, bográcsozni, grillezni. Túlterheltek a csomagküldő szolgáltatók a hamarosan életbe lépő EU-s vámrendelet miatt. Július 1-től az unión kívüli országokból érkező küldemények illetékkötelesek, ezért sokan még most rendelnek a népszerű távol-keleti online boltokból. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság arra figyelmeztet, hogy a csomagot feladóknak is hosszabb kézbesítési időre kell számítaniuk a megnövekedett forgalom miatt. Drágul a lottózás. Augusztustól egységesen 500 forintra emelkedik a hazai számsorsjegyek alapára, kivéve a Keno és a Luxor játékokat, azok 400 forintba kerülnek majd. Az áremeléssel párhuzamosan nő a nyeremények összege is, átlagosan 25%-kal. Legutóbb 3 éve drágultak a lottójátékok. Illetfogytiglani börtönre ítélték azt a makói férfit, aki 4 évvel ezelőtt megpróbálta megfojtani nővérét. A 35 éves férfi nem sokkal korábban szabadult a börtönből, ahol 15 éve ült gyilkosságért. A visszaeső bűnöző legkorábban 25 év múlva szabadulhat, közölte a szegedi ítélőtábla. Országszerte szinte zavartalan a napsütés, csak a középső területeken vannak komoly felhők az égen. Egy-egy zápor zivatar a déli határ mentén fordulhat elő, a szél sokfelé megélénkül. Nagyon erős az UV-sugárzás, délután 31-35, késő este 19-29 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 27 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól, június 24-e van, szerda, méghozzá az Ivánok névnapja, a régi magyar Jovános Ivános alakból származik, illetve János névnek a szláv formájából. Héber, görög, latin, orosz és magyar eredetű név. Jelentése Isten kegyelme, Isten kegyelmes. Isten éltess őket nagyon sokáig, indul a mai délutáni műszak, egészen este 6-ig itt leszek, érdemes lesz tehát velünk rádiózni a Trio FM-en, hogyha szeretnék, tudják, hol érnek el, ugye? A 06-30-301-22-77-es SMS Viber elérhetőségünkön tudnak nekem írni, ha látnak valamit az utakon, vagy megosztanának velem valamit. Apró cserékkel is növelhető a rostbevitel, erről is szó lesz ebben az órában, úgyhogy foglalkozunk az egészségünkkel is. Én Zsupa Ági vagyok, 14 óra után pedig Shakira érkezik a Zoo című dalával.

97.7 Trio FM mellettet szól. Egy friss nemzetközi kutatás szerint világszerte már több mint 1,1 milliárd ember él valamilyen mentális zavarral. Ez nagyjából azt jelenti, hogy minden hetedik ember érintett. A friss tanulmány szerint 204 ország adatait szedték össze, 12 különböző mentális zavart vizsgáltak, köztük a szorongást, a depressziót, a bipoláris zavart, a skizofréniát, az autizmus spektrum zavarokat és az evés zavarokat is. A kutatók szerint 1990 óta csaknem megduplázódott az érintettek száma. Hogy mi lehet ennek az oka? Sajnos nehéz megmondani, mert nagyon komplex a téma. Egy biztos, legyünk türelmesek egymással, mert bizony a koronavírus járvány óta egy ilyen tendencia látszik, és sokan még mindig elbagatelizálják a lelki dolgokat. Jöjjön Busta Rhymes és az I Know You Want Me!

97.7 Trio FM mellettet szól. Fél három után folytatódik a délutáni műszak az önök kedvenceivel, a Jászság kedvenc dalaival, és természetesen a Jászság legfrissebb híreivel. Érdemes lesz továbbra is velünk rádiózni, figyeljenek, hiszen a Jászságban élők számára a legfontosabb információk következnek, aztán arról beszélgetünk, hogyan tudjuk apró szokásokkal növelni a rostbevitelt. Rick Ezley is jön, illetve a Together Forever, az örök klasszikusok közül.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az óvit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
5: Komolyan? És most is visszajársz?
4: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
6: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az óviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
7: Ez volt a reklám.
8: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
9: Hatalmas különbségek voltak a csapadék eloszlásban. Idén is keresik a mészkirálynőt. Elkapták a sorozat tolvajt. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Jászberényben derül majd ki, hogy ki lesz Magyarország mészkirálynője ebben az esztendőben. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület ugyanis idén is meghirdette a Magyarország mészkirálynője címet. Azoknak a fiatal hölgyeknek a jelentkezését várják, akik elhivatottságot éreznek a méhészet, a magyar termelői méz és a beporzók védelmének ügye iránt. A győztest 600.000 forintos fődíj is megilleti, ám a mészkirálynő cím igazi értékét az adja, hogy viselője egy éven át a magyar méhészek és hazai termelői méz ügyének elkötelezett képviselője lesz. Magyarország mézkirálynőjét hagyományosan idén is Jászberényben a mézvásár és méhész találkozó keretében választják meg augusztus 1-én. Az OMME honlapján közzétett felhívásban a szervezők hangsúlyozzák, a mézkirálynő program jóval több egy hagyományos szépségversenynél, hiszen a cím viselője egy éven át a magyar méhészek és a hazai termelői méz nagy követe lesz. Feladata, hogy különböző rendezvényeken, szakmai programokon, kiállításokon és vásárokon hitelesen képviselje a méhészeti ágazatot, valamint felhívja a figyelmet a méhek és más beporzók pótolhatatlan szerepére. Hozzátették, olyan jelentkezőket keresnek idén is, akik már rendelkeznek méhészeti alapismeretekkel, érdeklődnek a méhészeti termékek iránt, és szívesen vállalnak nyilvános szereplést. Fontosnak tartják, hogy Magyarország leendő mézkirálynője megfelelő tudással rendelkezzen a méz és más méhészeti termékek egészségre gyakorolt hatásairól, valamint hitelesen tudjon beszélni a méhészek munkájáról, a beporzás jelentőségéről. Jelentkezhet az, aki már betölt a 18. életévét, méhészeti alaptudása van, a méz és annak egészségre gyakorolt hatásaival kapcsolatos ismeretekkel rendelkezik, a méhészeti termékek gyógyhatásait is ismeri, illetve nyitott a szereplésre és rendezvényeken való aktív részvételre. A Kötivízig adatai megmutatják, mennyi eső esett a különböző városrészekben, miközben Jász-Nagykun-Szolnok vármegye más települései továbbra is csak áhítoznak a csapadék után. Volt ugyanis, ahol egy csepp sem esett. Kiadós felhőszakadás vetett véget a tikasztó hőségnek egy rövid időre Szolnokon, hétfőn este. Sokan találgatták a vihar után, hogy pontosan mennyi eső esett a térségben. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság mérőállomásainak legfrissebb adatai szerint hatalmas különbségekkel vonult át a zivatar a régión. Kiderültek a számok. A Kötivízig igazgatósága Szolnokon belül is rendkívüli eltérő számokat tapasztalt, az automata ezeket rögzítette. Amíg a város déli részén Szandaszőlősön 21,4 mm csapadékot regisztráltak. Addig a Tallinn városrész környékén szinte megbénította a közlekedést a lezúduló 32,7 mm-es víz. A viharfelhők Szolnoktól távolodva gyorsan veszítettek az erejükből. Rákóczi falván már csak 17 mm-t mutattak a műszerek, Kiskörén pedig csak 0,7-et. Bár a szolnokiak számára úgy tűnhetett, hogy az egész térséget elmosta az eső, az igazgatóság 11 kiemelt mérőpontjának összesítése más képet mutat. A csapadékzóna rendkívül sávos volt, így a vármegye túlnyomó része szinte teljesen szárazon vészelte át az időt. Mezőtúron 3,5 milliméternyi csendes eső áztatta csak a talajt, de Jászkíséren, Jászberényben, Tiszasülyön, Karcagon, Kisújszálláson, Kunhegyesen, Kunszentmártonban, valamint a szomszédos Törtelen 24 óra alatt egyetlen csepp eső sem esett. Alig néhány óra leforgása alatt két rollert lopott egy 56 éves helyi férfi Jászberényben, ám a rendőrök gyors munkájának köszönhetően a járművek vissza is kerültek a tulajdonosaikhoz. A vármegyei rendőrfőkapitányságtól megtudtuk, hogy a bűncselekmény sorozat június 15-én a délelőtti órákban kezdődött, amikor a gyanúsított egy helyi kerékpár tárolónál kiszúrt egy őrizetlenül és lezáratlanul hagyott két kerekűt. A férfi kihasználta az alkalmat, és egyszerűen hazatolt a 70 ezer forintos rollert. Nem sokkal később visszatért a helyszínre, hogy újabb zsákmányt szerezzem. Ezúttal egy komolyabb 100 ezer forintot érő rollerre vetett szemet. Már ezt a járművet a tulajdonosa lakattal rögzítette, a tolvaj levágta a zárat, és ezt is elvitte. A megkárosított tulajdonosok bejelentését követően a jászberényi rendőrök akcióba léptek, a nyomozók elemezték a környékbeli térfigyelő kamerák felvételeit, így jól látható volt, ki követte el a bűncselekményeket. A hatóságok gyorsan azonosították az elkövetőt, és még aznap eljutottak az 56 éves férfihoz, akit elő is állítottak. A következő napokban is folytatódik a hőség, a kánikula. A mai naphoz hasonlóan bőven 30 fok fölötti hőmérsékleteket regisztrálhatunk majd. A Jászságban egészen július 2-a csütörtökig minden nap 33-34 fok lesz, viszont július elején sem lesz jelentős hőmérséklet visszaesés, hiszen 30 fokok lesznek a legmelegebb órákban. Azonban július 2-án, 3-án és 4-én egy-egy futózápor már elérheti térségünk. Ezek voltak a Trio FM hírei Szendi Hajnival.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. Az élelmirost fontos szerepet játszik az emésztésben és az általános egészség megőrzésében, mégis sokan keveset fogyasztanak belőle. Nem feltétlenül radikális étrendváltásra van szükség. Már néhány apró szokás is segíthet. Érdemes több gyümölcsöt enni, például almát, körtét, málnát vagy banánt. Akár zabkásába, joghurtba vagy turmixba keverve. Jó választás lehet a dióféle, a magvak, illetve a csia, lemmag, a mandula vagy a tökmag. A finomított gabonák helyett fokozatosan érdemes teljes kiörlésű kenyeret, tésztát, barna rizst vagy kinoát választani. A bab, a lencse és a csicseri borsó szintén rostban gazdag, és egy kevés éjt csokoládé is beleférhet, persze mértékkel. Látó és Lukála érkezik, na meg a Lottery!

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Véget ért az első óránk, robogunk tovább a délutáni műszakban, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Június 24-én szerdán tartanak velem, sok-sok témám lesz, és persze a Jászák kedvenc dalait is játsszuk. Tyla és a Water biztosan szól majd a friss hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Gironda Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kuno Mario, VZ, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kisgrófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról! Szerezd be a belépődet a girondafest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
4: A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedély félig. Túlterheltek a csomagküldő szolgáltatók az új vámrendelet miatt. Nyáron is elérhető az ingyenes lelki elsősegélyszolgálat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy a következő napokban is elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen, a városközpontban vizet osztanak, jelentette be Balaid Zoltán polgármester. Tilos a közparkok, házikertek tömlős locsolása, a járdák, utak mosása, az automata öntöző berendezések működtetése, a medencék feltöltése. A rendkívüli hőség és az aszály miatt a napokban már 69 zalai településen kellett korlátozó intézkedéseket bevezetni. Holnaptól az ország egész területére kiterjesztik a tűzgyújtási tilalmat, a szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakóhelyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársalni, bográcsozni, grillezni. Túlterheltek a csomagküldő szolgáltatók a hamarosan életbe lépő EU-s vámrendelet miatt. Július 1-től az unión kívüli országokból érkező küldemények illetékkötelesek, ezért sokan még most rendelnek a népszerű távol-keleti online boltokból. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság arra figyelmeztet, hogy a csomagot feladóknak is hosszabb kézbesítési időre kell számítaniuk a megnövekedett forgalom miatt. Drágul a lottózás. Augusztustól egységesen 500 forintra emelkedik a hazai számsorsjegyek alapára, kivéve a Keno és a Luxor játékokat, azok 400 forintba kerülnek majd. Az áremeléssel párhuzamosan nő a nyeremények összege is, átlagosan 25%-kal. Legutóbb 3 éve drágultak a lottójátékok. Nyáron is elérhető a Lélektér ingyenes lelki elsősegélyszolgálat. A 2 hónapja indult segélyvonal hétfőtől péntekig reggel 7 és este 9 óra között anonimitást biztosítva várja a segítségre szorulókat. Hangsúlyozzák, hogy idehaza évente mintegy 1600 ember lesz öngyilkos, a TB finanszírozott ellátások pedig túlterheltek, ezért fontos, hogy a krízisbe kerültek, mielőbbi segítséget kapjanak. Csak a középső területeken vannak gomoly felhők az égen, egy-egy zápor zivatar a déli határ mentén fordulhat elő, nagyon erős az UV-sugárzás. Délután 31-35, késő este 19-29 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon, ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM melletted szól. Sokan csak teljes sötétségben tudnak jól aludni. Az alváskutatók szerint azonban nem mindig ideális, ha éjszakára teljesen leengedjük a redőnyt. A természetes reggeli fény segít beállítani a szervezet biológiai óráját, és fokozatosan felkészíti az agyunkat az ébredésre. Ha a szoba reggel is teljesen sötét marad, az ébresztő hirtelen szakíthatja meg az alvást. Emiatt nehezebb lehet a felkelés. A szakértők szerint érdemes néhány centiméteres rést hagyni a redőny alatt, ami a fényt és a levegő mozgást is segítheti. Akit zavar a fény, annak megoldás lehet a fény ébresztős óra, ilyen is van már, hölgyeim és uraim. Tate McRae érkezik, és a Just Keep Watching a tavalyi évből.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Fél négy után folytatjuk a délutáni műszakot. Friss helyi hírek érkeznek, minden, ami a jászságban élőket érdekelheti, tartsanak velünk. Az óra második felében pedig arról fogunk beszélgetni, hogyan lehet természetes módszerekkel kicsit eltéríteni a hangyákat, hogy ne jussanak be a lakásba, és ne érezzék magukat olyan jól mondjuk a konyhánkban. Ed Sheeran és Justin Bieber is érkezik majd az I Don't Care-rel, szigorúan a friss híreket követően.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Rollereket lopott, elfogták. Keresik újra a Mész királynőt. Folytatódik a kánikula. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Jászberényben derül majd ki, hogy ki lesz Magyarország méz királynője ebben az esztendőben. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület ugyanis idén is meghirdette a Magyarország méz királynője címet. Azoknak a fiatal hölgyeknek a jelentkezését várják, akik elhivatottságot éreznek a méhészet, a magyar termelői méz és a beporzók védelmének ügye iránt. A győztest 600.000 forintos fődíj is megilleti, ám a méz királynő cím igazi értékét az adja, hogy viselője egy éven át a magyar méhészek és hazai termelői méz ügyének elkötelezett képviselője lesz. Magyarország méz királynőjét hagyományosan idén is Jászberényben a mézvásár és méhész találkozó keretében választják meg augusztus 1-én. Az Omme honlapján közzétett felhívásban a szervezők hangsúlyozzák, a méz királynő program jóval több egy hagyományos szépségversenynél, hiszen a cím viselője egy éven át a magyar méhészek és a hazai termelői méz nagy követe lesz. Feladata, hogy különböző rendezvényeken, szakmai programokon, kiállításokon és vásárokon hitelesen képviselje a méhészeti ágazatot, valamint felhívja a figyelmet a méhek és más beporzók pótolhatatlan szerepére. Hozzátették, olyan jelentkezőket keresnek idén is, akik már rendelkeznek méhészeti alapismeretekkel, érdeklődnek a méhészeti termékek iránt, és szívesen vállalnak nyilvános szereplést. Fontosnak tartják, hogy Magyarország leendő méz királynője megfelelő tudással rendelkezzen a méz és más méhészeti termékek egészségre gyakorolt hatásairól, valamint hitelesen tudjon beszélni a méhészek munkájáról, a beporzás jelentőségéről. Jelentkezhet az, aki már betöltött a 18. életévét, méhészeti alaptudása van, a méz és annak egészségre gyakorolt hatásaival kapcsolatos ismeretekkel rendelkezik, a méhészeti termékek gyógyhatásait is ismeri, illetve nyitott a szereplésre és rendezvényeken való aktív részvételre. A kötivizik adatai megmutatják, mennyi eső esett a különböző városrészekben, miközben Jász-Nagykunszolnok vármegye más települései továbbra is csak áhítoznak a csapadék után. Volt ugyanis, ahol egy csepp sem esett. Kiadós felhőszakadás vetett véget a tikkasztó hőségnek egy rövid időre Szolnokon, hétfőn este. Sokan találgatták a vihar után, hogy pontosan mennyi eső esett a térségben. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság mérőállomásainak legfrissebb adatai szerint hatalmas különbségekkel vonult át a zivatar a régión. Kiderültek a számok. A Kötivízügyi Igazgatósága Szolnokon belül is rendkívüli eltérés számokat tapasztalt, az automata ezeket rögzítette. Amíg a város déli részén Szandaszőlősön 21,4 mm csapadékot regisztráltak, addig a Tallinn városrész környékén szinte megbénította a közlekedést a lezúduló 32,7 mm-es víz. A viharfelhők Szolnoktól távolodva gyorsan veszítettek az erejükből. Rákóczi falván már csak 17 mm-t mutattak a műszerek, Kiskörén pedig csak 0,7-et. Bár a szolnokiak számára úgy tűnhetett, hogy az egész térséget elmosta az eső, az igazgatóság 11 kiemelt mérőpontjának összesítése más képet mutat. A csapadékzóna rendkívül sávos volt, így a vármegye túlnyomó része szinte teljesen szárazon vészelte át az időt. Mezőtúron 3,5 mm-nyi csendes eső áztatta csak a talajt, de Jászkíséren, Jászberényben, Tiszasüllyön, Karcagon, Kisújszálláson, Kunhegyesen, Kunszentmártonban, valamint a szomszédos Törtelen 24 óra alatt egyetlen csepp eső sem esett. Alig néhány óra leforgása alatt két rollert lopott egy 56 éves helyi férfi Jászberényben, ám a rendőrök gyors munkájának köszönhetően a járművek vissza is kerültek a tulajdonosaikhoz. A vármegyei rendőrfőkapitányságtól megtudtuk, hogy a bűncselekmény sorozat június 15-én a délelőtti órákban kezdődött, amikor a gyanúsított egy helyi kerékpár tárolónál kiszúrt egy őrizetlenül és lezáratlanul hagyott két kerekűt. A férfi kihasználta az alkalmat, és egyszerűen hazatolt a 70 ezer forintos rollert. Nem sokkal később visszatért a helyszínre, hogy újabb zsákmányt szerezzem. Ezúttal egy komolyabb 100 ezer forintot érő rollerre vetett szemet. Bár ezt a járművet a tulajdonosa lakattal rögzítette, a tolvaj levágta az árat, és ezt is elvitte. A megkárosított tulajdonosok bejelentését követően a jászberényi rendőrök akcióba léptek, a nyomozók elemezték a környékbeli térfigyelő kamerák felvételeit, így jól látható volt, ki követte el a bűncselekményeket. A hatóságok gyorsan azonosították az elkövetőt, és még aznap eljutottak az 56 éves férfihoz, akit elő is állítottak. A következő napokban is folytatódik a hőség, a kánikula. A mai naphoz hasonlóan bőven 30 fok fölötti hőmérsékleteket regisztrálhatunk majd. A Jászságban egészen július 2-a csütörtökig minden nap 33-34 fok lesz, viszont július elején sem lesz jelentős hőmérséklet visszaesés, hiszen 30 fokok lesznek a legmelegebb órákban. Azonban július 2-án, 3-án és 4-én egy-egy futózápor már elérheti térségünk. Ezek voltak a Trio FM hírei Szendi Hajnival.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. A melegebb időben egyre gyakrabban jelenhetnek meg a hangyák a lakásban, főleg akkor, ha morzsa marad a konyhapulton, vagy gyakran nyitva van az ajtó, ablak. Nem feltétlenül kell azonnal rovarirtóhoz nyúlni, több természetes házi praktika is segíthet. A hangyák illatnyomok alapján tájékozódnak, ezért az erősebb illatok megzavarhatják őket az útvonalak követésében. Ilyen lehet például a borsmentaolaj, az ecet, a citrom vagy a kávézac. Ezeket főként az ajtók, ablakok, rések és bejárati pontok környékén érdemes alkalmazni. A megelőzésben az is fontos, hogy ne maradjon elől ételmaradék, és rendszeresen takarítsuk a konyhai felületeket. Hajrá! Érkezik egy újabb kedvenc a délutáni műszakban, a Coldplay és a Feels Like I'm Falling in Love.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. 16 óra után folytatjuk, fél idejénél járunk a mai délutáni műszaknak, azt biztosan megígérhetem, hogy a következő két órában is itt leszek, és játszom a legnagyobb kedvenceket, na meg sok-sok érdekességet is hozok majd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Most friss hírek jönnek, rövid reklám, majd a Smash Mouth, a dal, amit a Shrekből ismerhettünk meg, ez az I Am A Believer. And then I saw her face.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Gazdálkodók, kertbarátok, figyelem! Újra megnyitott a kapuit az Agrodiszkont Jászberényben, a Kossuth Lajos úton, a festékbolttal szemben. Vetőmagok, növényvédőszerek, műtrágyák és minden, ami a sikeres gazdálkodáshoz kell. Most kibővített kínálattal és szakértő segítséggel várjuk Önöket. Agrodiszkont. Földtől a kiskertig. Együtt növekedünk. Jászberény, Kossuth Lajos út 44.
4: Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig, valamint szombaton 8 és 12 óra között.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Fokozódik a hőség, az ország egész területére kiterjesztik a tűzgyújtási tilalmat. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárgadénye. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy a következő napokban is elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Az elmúlt hetekhez hasonlóan jövő hétfőre és kedre ismét rendkívüli ülést kezdeményezett Ruf Bálint, miniszterelnökséget vezető miniszter. A hat előterjesztés között szerepel az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is. Csütörtöktől az ország egész területére kiterjesztik a tűzgyújtási tilalmat. A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakóhelyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársalni, bográcsozni, grillezni. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárgadénye, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet hangsúlyozta, a nagyfóliás termesztésű görögdénjék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. Hozzátették, idén folytatódott a sárgadénye termesztés növekedése, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy mindkét dinnyefajtából a hazait válasszák. Nyáron is elérhető a Lélektér ingyenes lelki elsősegélyszolgálat. A két hónapja indult segélyvonal hétfőtől péntekig reggel 7 és este 9 óra között anonimitást biztosítva várja a segítségre szorulókat. Hangsúlyozzák, hogy idehaza évente mintegy 1600 ember lesz öngyilkos, a TB finanszírozott ellátások pedig túlterheltek, ezért fontos, hogy a krízisbe kerültek, mielőbbi segítséget kapjanak. Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap délelőtt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnap 0 órától délig csak a déli pályaudvar és a Puskás-Ferenc stadion között közlekedik. Az Őrsvezértere és a Puskás-Ferenc stadion között M2-es jelzéssel pótlóbusz szállítja majd az utasokat. Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható. A Balaton és a Tisza-tó 26, a Velencei-tó 27 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Ne felejtkezzenek meg az Ivánokról. A mai napon ők ünnepelnek, és természetesen, hogyha ismernek ilyen nevű úriembert, akkor ideje őt felköszönteni. Beszélünk 16 óra után a délutáni műszakban arról, hogy a sok szénhidrát az anyagcserénkre is hatással lehet, és nyáron erősödhetnek a rozácea tünetei is. Kellemetlen, de mindenre van megoldás. 0630 301 2277 marad az SMS Viber elérhetőségünk, 16 óra után pedig kamrát készülődik, és a Be Mine.
1: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

97.7 Trio FM mellette szól. Japán kutatók szerint a szénhidrátban gazdag étrend nem csak a kalória bevitel miatt befolyásolhatja a testsúlyt, hanem az anyagcserére is hatással lehet. Az Oszakai Egyetem kutatócsoportja egereken vizsgálta, hogyan hat a búza, a kenyér és a rizs fogyasztás az étkezési viselkedésre és az energiafelhasználásra. Az állatok erősen előnyben részesítették a szénhidrátban gazdag ételeket, miközben a teljes kalória bevitelükön nem nőtt jelentősen, mégis emelkedett a testsúlyuk és a zsírtömegük. A kutatók szerint ebben az energiafelhasználás csökkenése is szerepet játszhatott. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy a következő lépés az emberi vizsgálatok elvégzése lesz, és attól tartok, hogy ahogy minden test máshogy működik, egészen érdekes eredményeket és különböző eredményeket kaphatnak ebben a vizsgálatban is. Tanulságos lesz az biztos. Gered Gates érkezik, és az Any One of Us.

0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezetgyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
1: Sporttal folytatjuk. A labdarúgó világbajnokság 13. játéknapján gólzáporos és feszült mérkőzéseket is láthattunk. A Portugália 5-0-ra legyőzte Üzbegisztánt, a mérkőzésen Cristiano Ronaldo duplázott, így ő lett az első olyan játékos, aki már 6 világbajnokságon is gólt szerzett. Anglia válogatottja meglepetésre 0-0-ás döntetlent játszott Gánával, a horvátok pedig szűk győzelemmel köszöntötték a 200. válogatott meccsét ünneplő Luka Modricot. A nap utolsó mérkőzésén Kolumbia Daniel Muntz találatával múlta felül a Kongói Demokratikus Köztársaságot. A világbajnokság programja ma este 21 órakor Svájc-Kanada, valamint Bosznia-Hercegovina-Katar mérkőzésekkel folytatódik.
0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezetgyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Fél öt után folytatjuk a délutáni műszakot az önök kedvenceivel, a Jászsák kedvenc dalaival, például Taylor Swift-tel és az Apple-tal az újdonságok közül. Előtte rövid reklám és friss hírek is jönnek, a Jászsák legfontosabb információi. Aztán a rozáciásokhoz szólok, mert hogy nyáron erősödhetnek az ő tüneteik is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
4: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
5: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
6: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Péter körzetünkben is folytatódik a hőség, a kánikula. Keresik idén is a Méz királynőt. Rollereket lopott, elfogták. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Alig néhány óra leforgása alatt két rollert lopott egy 56 éves helyi férfi Jászberényben, ám a rendőrök gyors munkájának köszönhetően a járművek vissza is kerültek a tulajdonosaikhoz. A Vármegyei Rendőrfőkapitányságtól megtudtuk, hogy a bűncselekmény sorozat június 15-én a délelőtti órákban kezdődött, amikor a gyanúsított egy helyi kerékpár tárolónál kiszúrt egy őrizetlenül és lezáratlanul hagyott két kerekűt. A férfi kihasználta az alkalmat, és egyszerűen hazatolta a 70.000 forintos rollert. Nem sokkal később visszatért a helyszínre, hogy újabb zsákmányt szerezzem. Ezúttal egy komolyabb 100.000 forintot érő rollerre vetett szemet. Már ezt a járművet a tulajdonosa lakattal rögzítette, a tolvaj levágta a zárat, és ezt is elvitte. A megkárosított tulajdonosok bejelentését követően a jászberényi rendőrök akcióba léptek, a nyomozók elemezték a környékbeli térfigyelő kamerák felvételeit, így jól látható volt, ki követte el a bűncselekményeket. A hatóságok gyorsan azonosították az elkövetőt, és még aznap eljutottak az 56 éves férfihoz, aki elő is állítottak. Jászberényben derül majd ki, hogy ki lesz Magyarország méz királynője ebben az esztendőben. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület ugyanis idén is meghirdette a Magyarország méz királynője címet. Azoknak a fiatal hölgyeknek a jelentkezését várják, akik elhivatottságot éreznek a méhészet, a magyar termelői méz és a beporzók védelmének ügye iránt. A győztest 600.000 forintos fődíj is megilleti, ám a méz királynő cím igazi értékét az adja, hogy viselője egy éven át a magyar méhészek és hazai termelői méz ügyének elkötelezett képviselője lesz. Magyarország méz királynőjét hagyományosan idén is Jászberényben a mézvásár és méhész találkozó keretében választják meg augusztus 1-én. Az OMME honlapján közzétett felhívásban a szervezők hangsúlyozzák, a méz királynő program jóval több egy hagyományos szépségversenynél, hiszen a cím viselője egy éven át a magyar méhészek és a hazai termelői méz nagy követe lesz. Feladata, hogy különböző rendezvényeken, szakmai programokon, kiállításokon és vásárokon hitelesen képviselje a méhészeti ágazatot, valamint felhívja a figyelmet a méhek és más beporzók pótolhatatlan szerepére. Hozzátették, olyan jelentkezőket keresnek idén is, akik már rendelkeznek méhészeti alapismeretekkel, érdeklődnek a méhészeti termékek iránt, és szívesen vállalnak nyilvános szereplést. Fontosnak tartják, hogy Magyarország leendő méz királynője megfelelő tudással rendelkezzen a méz és más méhészeti termékek egészségre gyakorolt hatásairól, valamint hitelesen tudjon beszélni a méhészek munkájáról, a beporzás jelentőségéről. Jelentkezhet az, aki már betöltött tartotta 18. életévét, méhészeti alaptudása van, a méz és annak egészségre gyakorolt hatásaival kapcsolatos ismeretekkel rendelkezik, a méhészeti termékek gyógyhatásait is ismeri, illetve nyitott a szereplésre és rendezvényeken való aktív részvételre. A Kötivízig adatai megmutatják, mennyi eső esett a különböző városrészekben, miközben Jász-Nagykunszolnok vármegye más települései továbbra is csak áhítoznak a csapadék után. Volt ugyanis, ahol egy csepp sem esett. Kiadós felhőszakadás vetett véget a tikasztó hőségnek egy rövid időre Szolnokon, hétfőn este. Sokan találgatták a vihar után, hogy pontosan mennyi eső esett a térségben. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság mérőállomásainak legfrissebb adatai szerint hatalmas különbségekkel vonult át a zivatar a régión. Kiderültek a számok. A Kötivízig igazgatósága Szolnokon belül is rendkívüli eltérés számokat tapasztalt, az automata ezeket rögzítette. Amíg a város déli részén Szandaszőlősön 21,4 mm csapadékot regisztráltak. Addig a Tallinn városrész környékén szinte megbénította a közlekedést a lezúduló 32,7 mm-es víz. A viharfelhők Szolnoktól távolodva gyorsan veszítettek az erejükből. Rákóczi falván már csak 17 mm-t mutattak a műszerek, Kiskörén pedig csak 0,7-et. Bár a szolnokiak számára úgy tűnhetett, hogy az egész térséget elmosta az eső, az igazgatóság 11 kiemelt mérőpontjának összesítése más képet mutat. A csapadékzóna rendkívül sávos volt, így a vármegye túlnyomó része szinte teljesen szárazon vészelte át az időt. Mezőtúron 3,5 mm-nyi csendes eső áztatta csak a talajt, de Jászkíséren, Jászberényben, Tiszasüllyön, Karcagon, Kisújszálláson, Kunhegyesen, Kunszentmártonban, valamint a szomszédos Törtelen 24 óra alatt egyetlen csepp eső sem esett. A következő napokban is folytatódik a hőség, a kánikula. A mai naphoz hasonlóan bőven 30 fok fölötti hőmérsékleteket regisztrálhatunk majd. A Jászságban egészen július 2-a csütörtökig minden nap 33-34 fok lesz, viszont július elején sem lesz jelentős hőmérséklet visszaesés, hiszen 30 fokok lesznek a legmelegebb órákban. Azonban július 2-án, 3-án és 4-én egy-egy futózápor már elérheti térségünk. Ezek voltak a Trio FM hírei Szendi Hajnival.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. A tartós arcpír nyáron nem mindig egyszerű kipirulás. Akár rozácea is állhat a háttérben. Ez egy krónikus bőrbetegség, amely leggyakrabban az orcákat, az orrot, a homlokot és az állat érinti. A bőr ilyenkor túlérzékenyen reagálhat például melegre, napfényre, stresszre, alkoholra vagy csípős ételekre. A tartós pirosság mellett látható értágulatok, pattanásszerű elváltozások, égő, csípő vagy feszülő érzés is jelentkezhet. A nyári UV-sugárzás felerősítheti a tüneteket, ezért fontos a mindennapos, legalább 50-es fényvédelem. A közvetlen napozás kerülése és szükség esetén bőrgyógyászati kivizsgálás is lehetséges persze, de ezt önöknek kell eldönteni, mennyire zavaró, vagy például mennyire rontja az életminőséget. Halott pénz és Jude Law következik a Mielőtt megismertelek című dalukkal.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Véget ért egy újabb óra, robogunk a munkaidőben, már akinek még tart, és biztos vagyok benne, hogy sokan vannak így vele, vagy akár kezdődhet egy második műszak is. Hát segítek, hogy gyorsabban teljen a legjobb dalokkal, az önök kedvenceivel itt a délutáni műszakban. Friss hírek jönnek, előtte reklám, majd Calvin Harris és Regan Boone megnyitja a következő óránkat. A Lovers in the Past Life című két éves újdonságukkal 17 óra után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Ez volt a reklám. A Trio FM hírei.
4: Fokozódik a hőség, az ország egész területére kiterjesztik a tűzgyújtási tilalmat, szökés miatt körözik a zalai Áll Jézust. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy a következő napokban is elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Az elmúlt hetekhez hasonlóan jövő hétfőre és kedre ismét rendkívüli ülést kezdeményezett Ruf Bálint, miniszterelnökséget vezető miniszter. A hat előterjesztés között szerepel az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is. Csütörtöktől az ország egész területére kiterjesztik a tűzgyújtási tilalmat. A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakóhelyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársalni, bográcsozni, grillezni. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárga dinnye, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet hangsúlyozta, a nagyfóliás termesztésű görög dinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. Hozzátették, idén folytatódott a sárga dinnye termesztés növekedése, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy mindkét dinnyefajtából a hazait válasszák. Szökés miatt körözik a zalai Áll Jézust, miután nem vonult börtönbe. A 73 éves férfi évtizedeken át gyógyító mesternek adta ki magát, és milliókat csalt ki a követőitől, hogy saját luxus életvitelét finanszírozza. A bíróság csalás és garázdaság miatt tavaly 4,5 év börtönbüntetésre ítélte, de a rendőrség azóta nem találja. Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap délelőtt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnap 0 órától délig csak a déli pályaudvar és a Puskás-Ferenc stadion között közlekedik. Az Őrs vezértere és a Puskás-Ferenc stadion között M2-es jelzéssel pótlóbusz szállítja majd az utasokat. Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Csütörtökön már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 27 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.
6: Hey!

Hét Trio FM mellettet szól. Belevágunk a mai délutáni műszak utolsó órájába. Ha van kedvük, tartsanak velem. Nagyon örülnék neki. Június 24-e van, szerda, 17 óra után járunk, és beszélünk majd arról, hogy naponta 4 órát is telefonozhat a modern ember, ami bizony borzasztóan sok idő. Gondoljanak csak bele, 8 órát eleve alszunk a napunkból. Természetes módszerekkel is csökkenthető a stressz, ebben is szeretnék majd ebben az órában segíteni. Figyeljenek, tanuljunk együtt a 0630 301 2277 SMS és Viber elérhetőségünkön, pedig el is érhetnek, hogyha szeretnének. A Jonas Brothers zenél, ez lesz az online

97.7 Trio FM mellettet szól. A tartós stressz a kortizol szint emelkedésével járhat, ami hosszabb távon a testi és lelki egészségre is hatással lehet. A kortizol gyakran stresszhormonként emlegetik, mert segíti a szervezetet a gyors reagálásban. Például fokozott terhelés vagy veszélyhelyzet esetén. Rövid távon ez hasznos folyamat, de ha a stressz állandósul, alvászavarhoz, hangulati problémákhoz, súlygyarapodáshoz és krónikus betegségek nagyobb kockázatához is hozzájárulhat. Több életmódbeli tényező is segíthet az egyensúly helyreállításában. Ilyen lehet például a rendszeres mozgás, a természetben nem töltött idő, a kiegyensúlyozott étrend, a légző gyakorlatok és a támogató társas kapcsolatok ápolása. Billie Eilish és a Birds of a Feather érkezik.

0: Itt Trio FM melletted szól. 17:30 után folytatjuk a délutáni műszakot, ne menjenek sehová, még van egy kis időnk együtt. Biztos vagyok benne, hogy kellemesen fog telni, jönnek a friss jászsági hírek, minden, ami az itt élőket érdekelheti. Az óra második felében arról fogunk beszélgetni, milyen sok időt töltünk sajnos a mobilunkon, illetve hozom majd Avril Lavigne 2000-es évekből származó nagy-nagy slágerét, a My Happy Endinget is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Kolibri Hungary.
4: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
3: Tapintható alaprajztáblák, prime matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
4: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
5: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
6: Fényképes ajándéktárgyak, nyomtatás, reklámanyagok, vászonképek és irodaszerek egy helyen. Tartim Iroda Kellék Kft., ahol az ötletekből kész termék lesz. Tartim Iroda Kellék Kft.hu.
7: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
8: Edda Művek ünnepi nagykoncert Gártonyban július 4-én várunk mindenkit Pataki Attila 75. születésnapjára. Jegyek kaphatók a broadway.hu oldalon és a helyszínen.
9: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
10: Ez volt a reklám.
11: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
12: Hatalmas különbségek voltak a csapadék eloszlásban. Idén is keresik a Mész királynőt. Elkapták a sorozat tolvajt. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. A kötivízig adatai megmutatják, mennyi eső esett a különböző városrészekben, miközben Jász-Nagykunszolnok vármegye más települései továbbra is csak áhítoznak a csapadék után. Volt ugyanis, ahol egy csepp sem esett. Kiadós felhőszakadás vetett véget a tikasztó hőségnek egy rövid időre Szolnokon, hétfőn este. Sokan találgatták a vihar után, hogy pontosan mennyi eső esett a térségben. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság mérőállomásainak legfrissebb adatai szerint hatalmas különbségekkel vonult át a zivatar a régión. Kiderültek a számok. A Kötivízig igazgatósága Szolnokon belül is rendkívüli eltérő számokat tapasztalt, az automata ezeket rögzítette. Amíg a város déli részén Szandaszőlősön 21,4 mm csapadékot regisztráltak. Addig a Tallinn városrész környékén szinte megbénította a közlekedést a lezúduló 32,7 mm-es víz. A viharfelhők Szolnoktól távolodva gyorsan veszítettek az erejükből. Rákóczi falván már csak 17 mm-t mutattak a műszerek, Kiskörén pedig csak 0,7-et. Bár a szolnokiak számára úgy tűnhetett, hogy az egész térséget elmosta az eső, az igazgatóság 11 kiemelt mérőpontjának összesítése más képet mutat. A csapadékzóna rendkívül sávos volt, így a vármegye túlnyomó része szinte teljesen szárazon vészelte át az időt. Mezőtúron 3,5 mm-nyi csendes eső áztatta csak a talajt, de Jászkíséren, Jászberényben, Tiszasüllyön, Karcagon, Kisújszálláson, Kunhegyesen, Kunszentmártonban, valamint a szomszédos Törtelen 24 óra alatt egyetlen csepp eső sem esett. Jászberényben derül majd ki, hogy ki lesz Magyarország méz királynője ebben az esztendőben. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület ugyanis idén is meghirdette a Magyarország méz királynője címet. Azoknak a fiatal hölgyeknek a jelentkezését várják, akik elhivatottságot éreznek a méhészet, a magyar termelői méz és a beporzók védelmének ügye iránt. A győztest 600 000 forintos fődíj is megilleti, ám a méz királynő cím igazi értékét az adja, hogy viselője egy éven át a magyar méhészek és hazai termelői méz ügyének elkötelezett képviselője lesz. Magyarország mézkirálynőjét hagyományosan idén is Jászberényben a mézvásár és méhész találkozó keretében választják meg augusztus 1-én. Az OMME honlapján közzétett felhívásban a szervezők hangsúlyozzák, a mézkirálynő program jóval több egy hagyományos szépségversenynél, hiszen a cím viselője egy éven át a magyar méhészek és a hazai termelői méz nagy követe lesz. Feladata, hogy különböző rendezvényeken, szakmai programokon, kiállításokon és vásárokon hitelesen képviselje a méhészeti ágazatot, valamint felhívja a figyelmet a méhek és más beporzók pótolhatatlan szerepére. Hozzátették, olyan jelentkezőket keresnek idén is, akik már rendelkeznek méhészeti alapismeretekkel, érdeklődnek a méhészeti termékek iránt, és szívesen vállalnak nyilvános szereplést. Fontosnak tartják, hogy Magyarország leendő mézkirálynője megfelelő tudással rendelkezzen a méz és más méhészeti termékek egészségre gyakorolt hatásairól, valamint hitelesen tudjon beszélni a méhészek munkájáról, a beporzás jelentőségéről. Jelentkezhet az, aki már betölt a 18. életévét, méhészeti alaptudása van, a méz és annak egészségre gyakorolt hatásaival kapcsolatos ismeretekkel rendelkezik, a méhészeti termékek gyógyhatásait is ismeri, illetve nyitott a szereplésre és rendezvényeken való aktív részvételre. Alig néhány óra leforgása alatt két rollert lopott egy 56 éves helyi férfi Jászberényben, ám a rendőrök gyors munkájának köszönhetően a járművek vissza is kerültek a tulajdonosaikhoz. A Vármegyei Rendőrfőkapitányságtól megtudtuk, hogy a bűncselekmény sorozat június 15-én a délelőtti órákban kezdődött, amikor a gyanúsított egy helyi kerékpár tárolónál kiszúrt egy őrizetlenül és lezáratlanul hagyott két kerekűt. A férfi kihasználta az alkalmat, és egyszerűen hazatolt a 70 ezer forintos rollert. Nem sokkal később visszatért a helyszínre, hogy újabb zsákmányt szerezzem. Ezúttal egy komolyabb 100 ezer forintot érő rollerre vetett szemet. Már ezt a járművet a tulajdonosa lakattal rögzítette, a tolvaj levágta a zárat, és ezt is elvitte. A megkárosított tulajdonosok bejelentését követően a jászberényi rendőrök akcióba léptek, a nyomozók elemezték a környékbeli térfigyelő kamerák felvételeit, így jól látható volt, ki követte el a bűncselekményeket. A hatóságok gyorsan azonosították az elkövetőt, és még aznap eljutottak az 56 éves férfihoz, akit elő is állítottak. A következő napokban is folytatódik a hőség, a kánikula. A mai naphoz hasonlóan bőven 30 fok fölötti hőmérsékleteket regisztrálhatunk majd. A jásságban egészen július 2-a csütörtökig minden nap 33-34 fok lesz, viszont július elején sem lesz jelentős hőmérséklet visszaesés, hiszen 30 fokok lesznek a legmelegebb órákban. Azonban július 2-án, 3-án és 4-én egy-egy futózápor már elérheti térségünk. Ezek voltak a Trio FM hírei Szendi Hajnival.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. Összefogtak a brit egyetemek, és közös kutatásuk szerint a felnőttek átlagosan napi 4 órát töltenek a telefonjukkal. Ennek több mint harmada pedig cél nélküli automatikus görgetés. Sokan tudatosnak érzik a mobil használatukat, például üzenetküldés, térkép vagy időjárás miatt veszik kézbe a készüléket, de közben észrevétlenül hosszú időre beleragadhatnak a közösségi média görgetésébe. A szakértők szerint ebben nem csak az egyéni döntés, hanem az alkalmazások működése is szerepet játszik, például az értesítések és a végtelen görgetés. A megoldás nem feltétlenül a teljes lemondás, inkább a tudatos használat. Kevesebb értesítés, több személyes program és több online tevékenység. Próbáljunk meg tudatosan szüneteket tartani. A görgetéssel nincs baj, de könnyű túlzásba vinni és ráfüggni, úgyhogy ezért érdemes minden nap egy picit csekkolni magunkat. Ed Sheeran érkezik, és az Eyes Closed.

97.7 Trio FM melletted szól. Véget ért egy újabb óra, és már a búcsúzunk a délutáni műszaktól is. Köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt néhány órában. Legközelebb pénteken érkezem, méghozzá 2-től este 6-ig a szokott időpontban. Sok-sok érdekességgel és a Jássák kedvenc dalaival. Holnap reggel pedig Pálinkás Zsolt ébreszti önöket. Addig is friss hírek jönnek 18 órakor, előtte pedig a búcsúdalom Lola Yangtól. Ez lesz a Messzi. Legyen szép estéjük, vigyázzanak magukra. És tudják, vigyázzanak egymásra. Zsupos Ági vagyok. You know.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Fokozódik a hőség, meghosszabbították a vörös kódot keddéjfélig. Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy a következő napokban is elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Az elmúlt hetekhez hasonlóan jövő hétfőre és kedre ismét rendkívüli ülést kezdeményezett Ruf Bálint, miniszterelnökséget vezető miniszter. A 6 előterjesztés között szerepel az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is. Csütörtöktől az ország egész területére kiterjesztik a tűzgyújtási tilalmat. A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakóhelyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársalni, bográcsozni, grillezni. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárga dénye, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet hangsúlyozta, a nagyfóliás termesztésű görög dénjék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. Hozzátették, idén folytatódott a sárga dénye termesztés növekedése, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy mindkét dínyefajtából a hazait válasszák. Szökés miatt körözik a Zalai Áli Jézust, miután nem vonult börtönbe. A 73 éves férfi évtizedeken át gyógyító mesternek adta ki magát, és milliókat csalt ki a követőitől, hogy saját luxus életvitelét finanszírozza. A bíróság csalás és garázdaság miatt tavaly 4,5 év börtönbüntetésre ítélte, de a rendőrség azóta nem találja. Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap délelőtt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnap 0 órától délig csak a déli pályaudvar és a Puskás-Ferenc stadion között közlekedik. Az Őrsvezértere és a Puskás-Ferenc stadion között M2-es jelzéssel pótlóbusz szállítja majd az utasokat. Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Csütörtökön már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 27 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en. A Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: Ez a Trió FM, a jásság rádiója. Kisnémetné királyévának adom át a mikrofont, aki elszerső Szentgyörgyre kalauzol minket, beszámolunk a nemrég megnyílt piac tapasztalatairól és az egészségház építésének részleteiről.
2: Egyre többen járnak a nemrégiben megnyílt Jászfelső Szentgyörgyi piacra. Mint ismert, az önkormányzat a Top Plus programban tudta megvalósítani a fedett 80 négyzetméteres árusító tér kialakítását, melyben 16 darab pult kapott helyet. Női, férfi és akadálymentes mosdó, raktárhelyiség és zárható kukatároló is kapcsolódik hozzá. A komfortos piac használatához 8 parkolóhelyet is kialakítottak. Zelenai Tiborné, polgármester.
3: Nagyon örülünk neki, hogy végre meg tudtuk nyitni a piacot. Ugye hosszadalmas volt azért a működési engedélynek a megszerzése is, már azért a lakosság várta, és már örülnek annak, hogy eljutottunk arra a pontra, hogy most már hivatalosan is működhet a piacunk. Pozitívak a tapasztalataink. Hétfő, kedd, szerda és péntek, szombat 4 nap vagyunk délelőtt nyitva. Igazából még a nyitvatartást is úgy alakítottuk ki, hogy megnézzük, hogy mi a lakossági igény, mi az árusoknak az igénye. Eddig még minden nap vannak árusaink, és nagyon gyorsan oda szokott a lakosság. Én azt gondolom, hogy ez egy sikeres projekt, örülünk neki, hogy van, és a lakosság is örül, mert azért kulturált körülmények között nagyon szép helyen, tiszta helyen tudjuk fogadni az árusokat is, tudnak vásárolni. Szerintem egy fejlődő kis településnek mindenképpen szüksége van egy kulturált piacra.
2: Zelenai Tiborné

0: polgármester arról is tájékoztatta rádiónkat, hogy jó ütemben halad az egészségház építése, melyet mintegy 180 millió forintból valósítanak meg. A kivitelezést követően az ingatlanban kap helyet a települési védőnői szolgálat, a fogorvosi és a háziorvosi rendelő.
1: Szóval az idejében, ami a legnagyobb feladatunk, az egészségháznak az építése, amely most már egész jó fázisában áll, ami meg is felel az ütemezésnek. Ugye október végéig kell a kivitelezőnek átadni, és amint az elkészülés megkapjuk a használatba vételi engedélyt, működési engedélyt, szeretnénk majd oda jövő tavasszal, már nagyjából jövő tavasszal átköltöztetni a házi orvosunkat, a védőnői szolgálatot, és hát ott kialakítani majd az új fogorvosi rendelőnket. Közbeszerzés során annyira magas lett a nyertes pályázónak az ajánlata, hogy az önkormányzatnak nagyon jelentősen erőt kell hozzátenni, de azt gondolom, hogy mindenképpen úgy gondoltuk, hogy csak előre lehet menni, és nem szabad félben hagyni, és nem tehetjük azt meg, hogy visszaadjuk a pályázatot akkor, mikor a közbeszerzés lezárult. 100 millió forintos támogatást nyertünk hozzá, ehhez ezen kívül az önkormányzatnak közel 80 millió forint erőt kell hozzá biztosítani, ami nekünk nagyon nagy teher, de minden erőnkkel azon vagyunk, hogy ezt megoldjuk és meg tudjuk valósítani.
0: Itt új építésről vagy átalakításról van szó, vagy is-is?
1: Is-is. Van nekünk egy gyógyszertár épületünk, ami mellett volt egy elég nagy szolgálati lakás, amire nem volt igény és nem volt használva már most hosszú évek során, és azt a szolgálati lakás részt azt átalakítottuk, és még egy szárny lett hozzáépítve, és így a gyógyszertár mögött lett még átalakítva is, hozzáépítve is, megmarad a gyógyszertár is, annak a külső homlokzata is nyilázárok fel lesznek újítva, és akkor lesz benne egy védőnői rendelő, lesz benne egy fogorvosi rendelő és egy háziorvosi rendelő.
2: Információk a Jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen. Sem!

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet. A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Hatalmas különbségek voltak a csapadék eloszlásban. Idén is keresik a Mész királynőt. Elkapták a sorozat tolvajt. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Jászberényben derül majd ki, hogy ki lesz Magyarország méz királynője ebben az esztendőben. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület ugyanis idén is meghirdette a Magyarország méz királynője címet. Azoknak a fiatal hölgyeknek a jelentkezését várják, akik elhivatottságot éreznek a méhészet, a magyar termelői méz és a beporzók védelmének ügye iránt. A győztest 600 ezer forintos fődíj is megilleti, ám a méz királynő cím igazi értékét az adja, hogy viselője egy éven át a magyar méhészek és hazai termelői méz ügyének elkötelezett képviselője lesz. Magyarország méz királynőjét hagyományosan idén is Jászberényben a mézvásár és méhész találkozó keretében választják meg augusztus 1-én. Az OMME honlapján közzétett felhívásban a szervezők hangsúlyozzák, a méz királynő program jóval több egy hagyományos szépségversenynél, hiszen a cím viselője egy éven át a magyar méhészek és a hazai termelői méz nagy követe lesz. Feladata, hogy különböző rendezvényeken, szakmai programokon, kiállításokon és vásárokon hitelesen képviselje a méhészeti ágazatot, valamint felhívja a figyelmet a méhek és más beporzók pótolhatatlan szerepére. Hozzátették, olyan jelentkezőket keresnek idén is, akik már rendelkeznek méhészeti alapismeretekkel, érdeklődnek a méhészeti termékek iránt, és szívesen vállalnak nyilvános szereplést. Fontosnak tartják, hogy Magyarország leendő méz királynője megfelelő tudással rendelkezzen a méz és más méhészeti termékek egészségre gyakorolt hatásairól, valamint hitelesen tudjon beszélni a méhészek munkájáról, a beporzás jelentőségéről. Jelentkezhet az, aki már betöltött a 18. életévét, méhészeti alaptudása van, a méz és annak egészségre gyakorolt hatásaival kapcsolatos ismeretekkel rendelkezik, a méhészeti termékek gyógyhatásait is ismeri, illetve nyitott a szereplésre és rendezvényeken való aktív részvételre. A Kötivizig adatai megmutatják, mennyi eső esett a különböző városrészekben, miközben Jász-Nagykunszolnok vármegye más települései továbbra is csak áhítoznak a csapadék után. Volt ugyanis, ahol egy csepp sem esett. Kiadós felhőszakadás vetett véget a tikkasztó hőségnek egy rövid időre Szolnokon, hétfőn este. Sokan találgatták a vihar után, hogy pontosan mennyi eső esett a térségben. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság mérőállomásainak legfrissebb adatai szerint hatalmas különbségekkel vonult át a zivatar a régión. Kiderültek a számok. A Kötivizig igazgatósága Szolnokon belül is rendkívüli eltérő számokat tapasztalt, az automata ezeket rögzítette. Amíg a város déli részén Szandaszőlősön 21,4 mm csapadékot regisztráltak. Addig a Tallinn városrész környékén szinte megbénította a közlekedést a lezúduló 32,7 mm-es víz. A viharfelhők Szolnoktól távolodva gyorsan veszítettek az erejükből. Rákóczi falván már csak 17 mm-t mutattak a műszerek, Kiskörén pedig csak 0,7-et. Bár a szolnokiak számára úgy tűnhetett, hogy az egész térséget elmosta az eső, az igazgatóság 11 kiemelt mérőpontjának összesítése más képet mutat. A csapadékzóna rendkívül sávos volt, így a vármegye túlnyomó része szinte teljesen szárazon vészelte át az időt. Mezőtúron 3,5 mm-nyi csendes eső áztatta csak a talajt, de Jászkíséren, Jászberényben, Tiszasüllyön, Karcagon, Kisújszálláson, Kunhegyesen, Kunszentmártonban, valamint a szédos Törtelen 24 óra alatt egyetlen csepp eső sem esett. Alig néhány óra leforgása alatt két rollert lopott egy 56 éves helyi férfi Jászberényben, ám a rendőrök gyors munkájának köszönhetően a járművek vissza is kerültek a tulajdonosaikhoz. A vármegyei rendőrfőkapitányságtól megtudtuk, hogy a bűncselekmény sorozat június 15-én a délelőtti órákban kezdődött, amikor a gyanúsított egy helyi kerékpár tárolónál kiszúrt egy őrizetlenül és lezáratlanul hagyott kétkerekűt. A férfi kihasználta az alkalmat, és egyszerűen hazatolt a 70 ezer forintos rollert. Nem sokkal később visszatért a helyszínre, hogy újabb zsákmányt szerezzem. ezúttal egy komolyabb 100 ezer forintot érő rollerre vetett szemet. Bár ezt a járművet a tulajdonosa lakattal rögzítette, a tolvaj levágta az árat, és ezt is elvitte. A megkárosított tulajdonosok bejelentését követően a jászberényi rendőrök akcióba léptek, a nyomozók elemezték a környékbeli térfigyelő kamerák felvételeit, így jól látható volt, ki követte el a bűncselekményeket. A hatóságok gyorsan azonosították az elkövetőt, és még aznap eljutottak az 56 éves férfihoz, akit elő is állítottak. A következő napokban is folytatódik a hőség, a kánikula. A mai naphoz hasonlóan bőven 30 fok fölötti hőmérsékleteket regisztrálhatunk majd. A Jászságban egészen július 2-a csütörtökig minden nap 33-34 fok lesz, viszont július elején sem lesz jelentős hőmérséklet visszaesés, hiszen 30 fokok lesznek a legmelegebb órákban. Azonban július 2-án, 3-án és 4-én egy-egy futózápor már elérheti térségünk. Ezek voltak a Trio FM hírei Szendi Hajnival.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Fokozódik a hőség, korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi kórház több épületében. Megalakult a katolikus Caritas mentőszolgálat. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének megújításáról szóló törvényjavaslatról tárgyalt az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. A benyújtott indítvány alapján a jelenlegi modellt egy a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott új értékelési rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. A javaslat szerint a 2025-26-os tanévhez kapcsolódóan már nem kellene lefolytatni a pedagógusok teljesítményértékelését. A javaslatról hamarosan a Parlament Törvényalkotási Bizottsága tárgyalhat. Mikrobiológiai eltérések miatt korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi kórház több épületében. A csapvíz fogyasztásra és mosakodásra sem alkalmas, az intézmény alternatív megoldásokat biztosít. A kórház közölte, megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését, a betegellátás pedig a rendkívüli helyzet ellenére is folyamatos és biztonságos. Megalakult a katolikus Caritas mentőszolgálat, amelynek célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek összefogásával jött létre, és az önkéntes mentésben vesz részt. Pénteken kezdődik az Ártjáró összművészeti fesztivál a Szolnoki Művésztelepen. A kétnapos eseményen koncertek, irodalmi programok, színházi előadások, kiállítások és családi foglalkozások várják az érdeklődőket. Kiemelt esemény lesz a Prizma című tárlat, amely a 124 éves tiszaparti alkotóközösség történetét mutatja be. Boráros Imre és Varga Gábor színművészek a Szokratész védőbeszéde című darabot adják elő, a színes zenei kínálatban pedig fellép a Lóci játszik, és a korai Elektrik is. Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap délelőtt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnap 0 órától délig csak a déli pályaudvar és a Puskás-Ferenc stadion között közlekedik, az Ösvezértere és a Puskás-Ferenc stadion között M2 jelzéssel pótlóbusz szállítja majd az utasokat. Figyelmen kívül hagyta a vasúti tiltójelzést a múlt pénteki angol vonat baleset mozdony vezetője. A vizsgálatok szerint a vezető mielőtt hátulról a másik szerelvénybe rohant, egy sárga jelzésen is átment, tehát tudnia kellett volna, hogy piros jelzés következik. A balesetben a vétkes mozdony vezető meghalt, valamint 162-en megsérültek. Nagy-Britanniában az 1990-es évek óta nem történt ilyen súlyos vonat baleset. Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Rollereket lopott, elfogták. Keresik újra a Mész királynőt. Folytatódik a kánikula. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Jászberényben derül majd ki, hogy ki lesz Magyarország méz királynője ebben az esztendőben. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület ugyanis idén is meghirdette a Magyarország méz királynője címet. Azoknak a fiatal hölgyeknek a jelentkezését várják, akik elhivatottságot éreznek a méhészet, a magyar termelői méz és a beporzók védelmének ügye iránt. A győztest 600 ezer forintos fődíj is megilleti, ám a méz királynő cím igazi értékét az adja, hogy viselője egy éven át a magyar méhészek és hazai termelői méz ügyének elkötelezett képviselője lesz. Magyarország méz királynőjét hagyományosan idén is Jászberényben a mézvásár és méhész találkozó keretében választják meg augusztus 1-én. Az Omme honlapján közzétett felhívásban a szervezők hangsúlyozzák, a méz királynő program jóval több egy hagyományos szépségversenynél, hiszen a cím viselője egy éven át a magyar méhészek és a hazai termelői méz nagy követe lesz. Feladata, hogy különböző rendezvényeken, szakmai programokon, kiállításokon és vásárokon hitelesen képviselje a méhészeti ágazatot, valamint felhívja a figyelmet a méhek és más beporzók pótolhatatlan szerepére. Hozzátették, olyan jelentkezőket keresnek idén is, akik már rendelkeznek méhészeti alapismeretekkel, érdeklődnek a méhészeti termékek iránt, és szívesen vállalnak nyilvános szereplést. Fontosnak tartják, hogy Magyarország leendő méz királynője megfelelő tudással rendelkezzen a méz és más méhészeti termékek egészségre gyakorolt hatásairól, valamint hitelesen tudjon beszélni a méhészek munkájáról, a beporzás jelentőségéről. Jelentkezhet az, aki már betöltött a 18. életévét, méhészeti alaptudása van, a méz és annak egészségre gyakorolt hatásaival kapcsolatos ismeretekkel rendelkezik, a méhészeti termékek gyógyhatásait is ismeri, illetve nyitott a szereplésre és rendezvényeken való aktív részvételre. A kötivizig adatai megmutatják, mennyi eső esett a különböző városrészekben, miközben Jász-Nagykunszolnok vármegye más települései továbbra is csak áhítoznak a csapadék után. Volt ugyanis, ahol egy csepp sem esett. Kiadós felhőszakadás vetett véget a tikkasztó hőségnek egy rövid időre Szolnokon, hétfőn este. Sokan találgatták a vihar után, hogy pontosan mennyi eső esett a térségben. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság mérőállomásainak legfrissebb adatai szerint hatalmas különbségekkel vonult át a zivatar a régión. Kiderültek a számok. A Kötivízig igazgatósága Szolnokon belül is rendkívüli eltérő számokat tapasztalt, az automata ezeket rögzítette. Amíg a város déli részén Szandaszőlősön 21,4 mm csapadékot regisztráltak, addig a Tallinn városrész környékén szinte megbénította a közlekedést a lezúduló 32,7 mm-es víz. A viharfelhők Szolnoktól távolodva gyorsan veszítettek az erejükből. Rákóczi falván már csak 17 mm-t mutattak a műszerek, Kiskörén pedig csak 0,7-et. Bár a szolnokiak számára úgy tűnhetett, hogy az egész térséget elmosta az eső, az igazgatóság 11 kiemelt mérőpontjának összesítése más képet mutat. A csapadékzóna rendkívül sávos volt, így a vármegye túlnyomó része szinte teljesen szárazon vészelte át az időt. Mezőtúron 3,5 mm-nyi csendes eső áztatta csak a talajt, de Jászkíséren, Jászberényben, Tiszasüön, Karcagon, Kisújszálláson, Kunhegyesen, Kunszentmártonban, valamint a szomszédos Törtelen 24 óra alatt egyetlen csepp eső sem esett. Alig néhány óra leforgása alatt két rollert lopott egy 56 éves helyi férfi Jászberényben, ám a rendőrök gyors munkájának köszönhetően a járművek vissza is kerültek a tulajdonosaikhoz. A vármegyei rendőrfőkapitányságtól megtudtuk, hogy a bűncselekmény sorozat június 15-én a délelőtti órákban kezdődött, amikor a gyanúsított egy helyi kerékpár tárolónál kiszúrt egy őrizetlenül és lezáratlanul hagyott kétkerekűt. A férfi kihasználta az alkalmat, és egyszerűen hazatolt a 70 ezer forintos rollert. Nem sokkal később visszatért a helyszínre, hogy újabb zsákmányt szerezzem. Ezúttal egy komolyabb 100 ezer forintot érő rollerre vetett szemet. Bár ezt a járművet a tulajdonosa lakattal rögzítette, a tolvaj levágta az árat, és ezt is elvitte. A megkárosított tulajdonosok bejelentését követően a jászberényi rendőrök akcióba léptek, a nyomozók elemezték a környékbeli térfigyelő kamerák felvételeit, így jól látható volt, ki követte el a bűncselekményeket. A hatóságok gyorsan azonosították az elkövetőt, és még aznap eljutottak az 56 éves férfihoz, akit elő is állítottak. A következő napokban is folytatódik a hőség, a kánikula. A mai naphoz hasonlóan bőven 30 fok fölötti hőmérsékleteket regisztrálhatunk majd. A jásságban egészen július 2-a csütörtökig minden nap 33-34 fok lesz, viszont július elején sem lesz jelentős hőmérséklet visszaesés, hiszen 30 fokok lesznek a legmelegebb órákban. Azonban július 2-án, 3-án és 4-én egy-egy futózápor már elérheti térségünk. Ezek voltak a Trio FM hírei Szendi Hajnival.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Fokozódik a hőség, megalakult a katolikus Karitász mentőszolgálat, pénteken kezdődik az Ártjáró Összművészeti Fesztivál Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének megújításáról szóló törvényjavaslatról tárgyalt az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. A benyújtott indítvány alapján a jelenlegi modellt egy a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott új értékelési rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. A javaslat szerint a 2025-26-os tanévhez kapcsolódóan már nem kellene lefolytatni a pedagógusok teljesítményértékelését. A javaslatról hamarosan a Parlament Törvényalkotási Bizottsága tárgyalhat. Mikrobiológiai eltérések miatt korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi Kórház több épületében. A csapvíz fogyasztásra és mosakodásra sem alkalmas, az intézmény alternatív megoldásokat biztosít. A kórház közölte, megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését, a betegellátás pedig a rendkívüli helyzet ellenére is folyamatos és biztonságos. Megalakult a katolikus Karitász mentőszolgálat, amelynek célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek összefogásával jött létre, és az önkéntes mentésben vesz részt. Pénteken kezdődik az Ártjáró Összművészeti Fesztivál a Szolnoki Művésztelepen. A kétnapos eseményen koncertek, irodalmi programok, színházi előadások, kiállítások és családi foglalkozások várják az érdeklődőket. Kiemelt esemény lesz a Prizma című tárlat, amely a 124 éves tiszaparti alkotóközösség történetét mutatja be. Boráros Imre és Varga Gábor színművészek a Szokratész Védőbeszéde című darabot adják elő, a színes zenei kínálatban pedig fellép a Lóci játszik, és a korai Elektrik is. Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap délelőtt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnap 0 órától délig csak a déli pályaudvar és a Puskás-Ferenc stadion között közlekedik, az Ösvezértere és a Puskás-Ferenc stadion között M2 jelzéssel pótlóbusz szállítja majd az utasokat. Figyelmen kívül hagyta a vasúti tiltójelzést a múlt pénteki angol vonatbaleset mozdony vezetője. A vizsgálatok szerint a vezető mielőtt hátulról a másik szerelvénybe rohant, egy sárga jelzésen is átment, tehát tudnia kellett volna, hogy piros jelzés következik. A balesetben a vétkes mozdony vezető meghalt, valamint 162-en megsérültek. Nagy-Britanniában az 1990-es évek óta nem történt ilyen súlyos vonatbaleset. Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Péter körzetünkben is folytatódik a hőség, a kánikula. Keresik idén is a méz királynőt. Rollereket lopott, elfogták. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Alig néhány óra leforgása alatt két rollert lopott egy 56 éves helyi férfi Jászberényben, ám a rendőrök gyors munkájának köszönhetően a járművek vissza is kerültek a tulajdonosaikhoz. A Vármegyei Rendőrfőkapitányságtól megtudtuk, hogy a bűncselekmény sorozat június 15-én a délelőtti órákban kezdődött, amikor a gyanúsított egy helyi kerékpár tárolónál kiszúrt egy őrizetlenül és lezáratlanul hagyott kétkerekűt. A férfi kihasználta az alkalmat, és egyszerűen hazatolt a 70 ezer forintos rollert. Nem sokkal később visszatért a helyszínre, hogy újabb zsákmányt szerezzem. Ezúttal egy komolyabb 100 ezer forintot érő rollerre vetett szemet. Már ezt a járművet a tulajdonosa lakattal rögzítette, a tolvaj levágta a zárat, és ezt is elvitte. A megkárosított tulajdonosok bejelentését követően a jászberényi rendőrök akcióba léptek, a nyomozók elemezték a környékbeli térfigyelő kamerák felvételeit, így jól látható volt, ki követte el a bűncselekményeket. A hatóságok gyorsan azonosították az elkövetőt, és még aznap eljutottak az 56 éves férfihoz, akit elő is állítottak. Jászberényben derül majd ki, hogy ki lesz Magyarország méz királynője ebben az esztendőben. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület ugyanis idén is meghirdette a Magyarország méz királynője címet. Azoknak a fiatal hölgyeknek a jelentkezését várják, akik elhivatottságot éreznek a méhészet, a magyar termelői méz és a beporzók védelmének ügye iránt. A győztest 600 ezer forintos fődíj is megilleti, ám a méz királynő cím igazi értékét az adja, hogy viselője egy éven át a magyar méhészek és hazai termelői méz ügyének elkötelezett képviselője lesz. Magyarország méz királynőjét hagyományosan idén is Jászberényben a mézvásár és méhész találkozó keretében választják meg augusztus 1-én. Az OMME honlapján közzétett felhívásban a szervezők hangsúlyozzák, a méz királynő program jóval több egy hagyományos szépségversenynél, hiszen a cím viselője egy éven át a magyar méhészek és a hazai termelői méz nagy követe lesz. Feladata, hogy különböző rendezvényeken, szakmai programokon, kiállításokon és vásárokon hitelesen képviselje a méhészeti ágazatot, valamint felhívja a figyelmet a méhek és más beporzók pótolhatatlan szerepére. Hozzátették, olyan jelentkezőket keresnek idén is, akik már rendelkeznek méhészeti alapismeretekkel, érdeklődnek a méhészeti termékek iránt, és szívesen vállalnak nyilvános szereplést. Fontosnak tartják, hogy Magyarország leendő méz királynője megfelelő tudással rendelkezzen a méz és más méhészeti termékek egészségre gyakorolt hatásairól, valamint hitelesen tudjon beszélni a méhészek munkájáról, a beporzás jelentőségéről. Jelentkezhet az, aki már betölt a 18. életévét, méhészeti alaptudása van, a méz és annak egészségre gyakorolt hatásaival kapcsolatos ismeretekkel rendelkezik, a méhészeti termékek gyógyhatásait is ismeri, illetve nyitott a szereplésre és rendezvényeken való aktív részvételre. A Kötivízig adatai megmutatják, mennyi eső esett a különböző városrészekben, miközben Jász-Nagykun-Szolnok vármegye más települései továbbra is csak áhítoznak a csapadék után. Volt ugyanis, ahol egy csepp sem esett. Kiadós felhőszakadás vetett véget a tikasztó hőségnek egy rövid időre Szolnokon, hétfőn este. Sokan találgatták a vihar után, hogy pontosan mennyi eső esett a térségben. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság mérőállomásainak legfrissebb adatai szerint hatalmas különbségekkel vonult át a zivatar a régión. Kiderültek a számok. A Kötivízig igazgatósága Szolnokon belül is rendkívüli eltérő számokat tapasztalt, az automata ezeket rögzítette. Amíg a város déli részén Szandaszőlősön 21,4 mm csapadékot regisztráltak. Addig a Tallinn városrész környékén szinte megbénította a közlekedést a lezúduló 32,7 mm-es víz. A viharfelhők Szolnoktól távolodva gyorsan veszítettek az erejükből. Rákóczi falván már csak 17 mm-t mutattak a műszerek, Kiskörén pedig csak 0,7-et. Bár a szolnokiak számára úgy tűnhetett, hogy az egész térséget elmosta az eső, az igazgatóság 11 kiemelt mérőpontjának összesítése más képet mutat. A csapadékzóna rendkívül sávos volt, így a vármegye túlnyomó része szinte teljesen szárazon vészelte át az időt. Mezőtúron 3,5 milliméternyi csendes eső áztatta csak a talajt, de Jászkíséren, Jászberényben, Tiszasüllyön, Karcagon, Kisújszálláson, Kunhegyesen, Kunszentmártonban, valamint a szomszédos Törtelen 24 óra alatt egyetlen csepp eső sem esett. A következő napokban is folytatódik a hőség, a kánikula. A mai naphoz hasonlóan bőven 30 fok fölötti hőmérsékleteket regisztrálhatunk majd. A járságban egészen július 2-a csütörtökig minden nap 33-34 fok lesz, viszont július elején sem lesz jelentős hőmérséklet visszaesés, hiszen 30 fokok lesznek a legmelegebb órákban. Azonban július 2-án, 3-án és 4-én egy-egy futózápor már elérheti térségünk. Ezek voltak a Trio FM hírei Szendi Hajnival.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Fokozódik a hőség, meghosszabbították a vörös kódot keddéjfélig. Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy a következő napokban is elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Az elmúlt hetekhez hasonlóan jövő hétfőre és kedre ismét rendkívüli ülést kezdeményezett Ruf Bálint, miniszterelnökséget vezető miniszter. A 6 előterjesztés között szerepel az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is. Csütörtöktől az ország egész területére kiterjesztik a tűzgyújtási tilalmat. A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakóhelyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársalni, bográcsozni, grillezni. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárga dénye, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet hangsúlyozta, a nagyfóliás termesztésű görög dénjék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. Hozzátették, idén folytatódott a sárga dénye termesztés növekedése, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy mindkét dínyefajtából a hazait válasszák. Szökés miatt körözik a Zalai Ál Jézust, miután nem vonult börtönbe. A 73 éves férfi évtizedeken át gyógyító mesternek adta ki magát, és milliókat csalt ki a követőitől, hogy saját luxus életvitelét finanszírozza. A bíróság csalás és garázdaság miatt tavaly 4,5 év börtönbüntetésre ítélte, de a rendőrség azóta nem találja. Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap délelőtt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnap 0 órától délig csak a déli pályaudvar és a Puskás-Ferenc stadion között közlekedik. Az Őrsvezértere és a Puskás-Ferenc stadion között M2-es jelzéssel pótlóbusz szállítja majd az utasokat. Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Csütörtökön már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható, a Balaton és a Tisza-tó 26, a Velencei-tó 27 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Hatalmas különbségek voltak a csapadék eloszlásban. Idén is keresik a Mész királynőt. Elkapták a sorozattolvajt. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. A kötivízig adatai megmutatják, mennyi eső esett a különböző városrészekben, miközben Jász-Nagykunszolnok vármegye más települései továbbra is csak áhítoznak a csapadék után. Volt ugyanis, ahol egy csepp sem esett. Kiadós felhőszakadás vetett véget a tikasztó hőségnek egy rövid időre Szolnokon, hétfőn este. Sokan találgatták a vihar után, hogy pontosan mennyi eső esett a térségben. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság mérőállomásainak legfrissebb adatai szerint hatalmas különbségekkel vonult át az ivatar a régión. Kiderültek a számok. A Kötivízig igazgatósága Szolnokon belül is rendkívüli eltérő számokat tapasztalt, az automata ezeket rögzítette. Amíg a város déli részén Szandaszőlősön 21,4 mm csapadékot regisztráltak, addig a Tallinn városrész környékén szinte megbénította a közlekedést a lezúduló 32,7 mm-es víz. A viharfelhők Szolnoktól távolodva gyorsan veszítettek az erejükből. Rákóczi falván már csak 17 mm-t mutattak a műszerek, Kiskörén pedig csak 0,7-et. Bár a szolnokiak számára úgy tűnhetett, hogy az egész térséget elmosta az eső, az igazgatóság 11 kiemelt mérőpontjának összesítése más képet mutat. A csapadékzóna rendkívül sávos volt, így a vármegye túlnyomó része szinte teljesen szárazon vészelte át az időt. Mezőtúron 3,5 mm-nyi csendes eső áztatta csak a talajt, de Jászkíséren, Jászberényben, Tiszasüllyön, Karcagon, Kisújszálláson, Kunhegyesen, Kunszentmártonban, valamint a szomszédos Törtelen 24 óra alatt egyetlen csepp eső sem esett. Jászberényben derül majd ki, hogy ki lesz Magyarország méz királynője ebben az esztendőben. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület ugyanis idén is meghirdette a Magyarország méz királynője címet. Azoknak a fiatal hölgyeknek a jelentkezését várják, akik elhivatottságot éreznek a méhészet, a magyar termelői méz és a beporzók védelmének ügye iránt. A győztest 600 ezer forintos fődíj is megilleti, ám a méz királynő cím igazi értékét az adja, hogy viselője egy éven át a magyar méhészek és hazai termelői méz ügyének elkötelezett képviselője lesz. Magyarország méz királynőjét hagyományosan idén is Jászberényben a mézvásár és méhész találkozó keretében választják meg augusztus 1-én. Az OMME honlapján közzétett felhívásban a szervezők hangsúlyozzák, a méz királynő program jóval több egy hagyományos szépségversenynél, hiszen a cím viselője egy éven át a magyar méhészek és a hazai termelői méz nagy követe lesz. Feladata, hogy különböző rendezvényeken, szakmai programokon, kiállításokon és vásárokon hitelesen képviselje a méhészeti ágazatot, valamint felhívja a figyelmet a méhek és más beporzók pótolhatatlan szerepére. Hozzátették, olyan jelentkezőket keresnek idén is, akik már rendelkeznek méhészeti alapismeretekkel, érdeklődnek a méhészeti termékek iránt, és szívesen vállalnak nyilvános szereplést. Fontosnak tartják, hogy Magyarország leendő méz királynője megfelelő tudással rendelkezzen a méz és más méhészeti termékek egészségre gyakorolt hatásairól, valamint hitelesen tudjon beszélni a méhészek munkájáról, a beporzás jelentőségéről. Jelentkezhet az, aki már betöltött a 18. életévét, méhészeti alaptudása van, a méz és annak egészségre gyakorolt hatásaival kapcsolatos ismeretekkel rendelkezik, a méhészeti termékek gyógyhatásait is ismeri, illetve nyitott a szereplésre és rendezvényeken való aktív részvételre. Alig néhány óra leforgása alatt két rollert lopott egy 56 éves helyi férfi Jászberényben, ám a rendőrök gyors munkájának köszönhetően a járművek vissza is kerültek a tulajdonosaikhoz. A vármegyei rendőrfőkapitányságtól megtudtuk, hogy a bűncselekmény sorozat június 15-én a délelőtti órákban kezdődött, amikor a gyanúsított egy helyi kerékpár tárolónál kiszúrt egy őrizetlenül és lezáratlanul hagyott két kerekűt. A férfi kihasználta az alkalmat, és egyszerűen hazatolt a 70 ezer forintos rollert. Nem sokkal később visszatért a helyszínre, hogy újabb zsákmányt szerezzem. Ezúttal egy komolyabb 100 000 forintot érő rollerre vetett szemet. Már ezt a járművet a tulajdonosa lakattal rögzítette, a tolvaj levágta az árat, és ezt is elvitte. A megkárosított tulajdonosok bejelentését követően a jászberényi rendőrök akcióba léptek, a nyomozók elemezték a környékbeli térfigyelő kamerák felvételeit, így jól látható volt, ki követte el a bűncselekményeket. A hatóságok gyorsan azonosították az elkövetőt, és még aznap eljutottak az 56 éves férfihoz, akit elő is állítottak. A következő napokban is folytatódik a hőség, a kánikula. A mai naphoz hasonlóan bőven 30 fok fölötti hőmérsékleteket regisztrálhatunk majd. A jásságban egészen július 2-a csütörtökig minden nap 33-34 fok lesz, viszont július elején sem lesz jelentős hőmérséklet visszaesés, hiszen 30 fokok lesznek a legmelegebb órákban. Azonban július 2-án, 3-án és 4-én egy-egy futózápor már elérheti térségünk. Ezek voltak a Trio FM hírei Szendi Hajnival.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Fokozódik a hőség, korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi Kórház több épületében. Megalakult a katolikus Karitász mentőszolgálat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének megújításáról szóló törvényjavaslatról tárgyalt az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. A benyújtott indítvány alapján a jelenlegi modellt egy a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott új értékelési rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. A javaslat szerint a 2025-26-os tanévhez kapcsolódóan már nem kellene lefolytatni a pedagógusok teljesítményértékelését. A javaslatról hamarosan a Parlament Törvényalkotási Bizottsága tárgyalhat. Mikrobiológiai eltérések miatt korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi Kórház több épületében. A csapvíz fogyasztásra és mosakodásra sem alkalmas, az intézmény alternatív megoldásokat biztosít. A kórház közölte, megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését, a betegellátás pedig a rendkívüli helyzet ellenére is folyamatos és biztonságos. Megalakult a katolikus Karitász mentőszolgálat, amelynek célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek összefogásával jött létre, és az önkéntes mentésben vesz részt. Pénteken kezdődik az Ártjáró összművészeti fesztivál a Szolnoki Művésztelepen. A kétnapos eseményen koncertek, irodalmi programok, színházi előadások, kiállítások és családi foglalkozások várják az érdeklődőket. Kiemelt esemény lesz a Prizma című tárlat, amely a 124 éves tiszaparti alkotóközösség történetét mutatja be. Boráros Imre és Varga Gábor színművészek a Szokratész védőbeszéde című darabot adják elő, a színes zenei kínálatban pedig fellép a Lóci játszik, és a korai Elektrik is. Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap délelőtt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnap 0 órától délig csak a déli pályaudvar és a Puskás-Ferenc stadion között közlekedik, az Ösvezértere és a Puskás-Ferenc stadion között M2 jelzéssel pótlóbusz szállítja majd az utasokat. Figyelmen kívül hagyta a vasúti tiltójelzést a múlt pénteki angol vonat baleset mozdony vezetője. A vizsgálatok szerint a vezető mielőtt hátulról a másik szerelvénybe rohant, egy sárga jelzésen is átment, tehát tudnia kellett volna, hogy piros jelzés következik. A balesetben a vétkes mozdony vezető meghalt, valamint 162-en megsérültek. Nagy-Britanniában az 1990-es évek óta nem történt ilyen súlyos vonat baleset. Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól. Stay.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Hatalmas különbségek voltak a csapadék eloszlásban. Idén is keresik a Méz királynőt. Elkapták a sorozat tolvajt. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Jászberényben derül majd ki, hogy ki lesz Magyarország méz királynője ebben az esztendőben. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület ugyanis idén is meghirdette a Magyarország méz királynője címet. Azoknak a fiatal hölgyeknek a jelentkezését várják, akik elhivatottságot éreznek a méhészet, a magyar termelői méz és a beporzók védelmének ügye iránt. A győztest 600 ezer forintos fődíj is megilleti, ám a méz királynő cím igazi értékét az adja, hogy viselője egy éven át a magyar méhészek és hazai termelői méz ügyének elkötelezett képviselője lesz. Magyarország méz királynőjét hagyományosan idén is Jászberényben a mézvásár és méhész találkozó keretében választják meg augusztus 1-én. Az Omme honlapján közzétett felhívásban a szervezők hangsúlyozzák, a méz királynő program jóval több egy hagyományos szépségversenynél, hiszen a cím viselője egy éven át a magyar méhészek és a hazai termelői méz nagy követe lesz. Feladata, hogy különböző rendezvényeken, szakmai programokon, kiállításokon és vásárokon hitelesen képviselje a méhészeti ágazatot, valamint felhívja a figyelmet a méhek és más beporzók pótolhatatlan szerepére. Hozzátették, olyan jelentkezőket keresnek idén is, akik már rendelkeznek méhészeti alapismeretekkel, érdeklődnek a méhészeti termékek iránt, és szívesen vállalnak nyilvános szereplést. Fontosnak tartják, hogy Magyarország leendő méz királynője megfelelő tudással rendelkezzen a méz és más méhészeti termékek egészségre gyakorolt hatásairól, valamint hitelesen tudjon beszélni a méhészek munkájáról, a beporzás jelentőségéről. Jelentkezhet az, aki már betöltött a 18. életévét, méhészeti alaptudása van, a méz és annak egészségre gyakorolt hatásaival kapcsolatos ismeretekkel rendelkezik, a méhészeti termékek gyógyhatásait is ismeri, illetve nyitott a szereplésre és rendezvényeken való aktív részvételre. A kötivízig adatai megmutatják, mennyi eső esett a különböző városrészekben, miközben Jász-Nagykunszolnok vármegye más települései továbbra is csak áhítoznak a csapadék után. Volt ugyanis, ahol egy csepp sem esett. Kiadós felhőszakadás vetett véget a tikasztó hőségnek egy rövid időre Szolnokon, hétfőn este. Sokan találgatták a vihar után, hogy pontosan mennyi eső esett a térségben. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság mérőállomásainak legfrissebb adatai szerint hatalmas különbségekkel vonult át a zivatar a régión. Kiderültek a számok. A Kötivízig igazgatósága Szolnokon belül is rendkívüli eltérés számokat tapasztalt, az automata ezeket rögzítette. Amíg a város déli részén Szandaszőlősön 21,4 mm csapadékot regisztráltak, addig a Tallinn városrész környékén szinte megbénította a közlekedést a lezúduló 32,7 mm-es víz. A viharfelhők Szolnoktól távolodva gyorsan veszítettek az erejükből. Rákóczi falván már csak 17 mm-t mutattak a műszerek, Kiskörén pedig csak 0,7-et. Bár a szolnokiak számára úgy tűnhetett, hogy az egész térséget elmosta az eső, az igazgatóság 11 kiemelt mérőpontjának összesítése más képet mutat. A csapadékzóna rendkívül sávos volt, így a vármegye túlnyomó része szinte teljesen szárazon vészelte át az időt. Mezőtúron 3,5 mm-nyi csendes eső áztatta csak a talajt, de Jászkíséren, Jászberényben, Tiszasüllyön, Karcagon, Kisújszálláson, Kunhegyesen, Kunszentmártonban, valamint a szomszédos Törtelen 24 óra alatt egyetlen csepp eső sem esett. Alig néhány óra leforgása alatt két rollert lopott egy 56 éves helyi férfi Jászberényben, ám a rendőrök gyors munkájának köszönhetően a járművek vissza is kerültek a tulajdonosaikhoz. A vármegyei rendőrfőkapitányságtól megtudtuk, hogy a bűncselekmény sorozat június 15-én a délelőtti órákban kezdődött, amikor a gyanúsított egy helyi kerékpár tárolónál kiszúrt egy őrizetlenül és lezáratlanul hagyott két kerekűt. A férfi kihasználta az alkalmat, és egyszerűen hazatolt a 70 ezer forintos rollert. Nem sokkal később visszatért a helyszínre, hogy újabb zsákmányt szerezzem. Ezúttal egy komolyabb 100 000 forintot érő rollerre vetett szemet. Bár ezt a járművet a tulajdonosa lakattal rögzítette, a tolvaj levágta az árat, és ezt is elvitte. A megkárosított tulajdonosok bejelentését követően a jászberényi rendőrök akcióba léptek, a nyomozók elemezték a környékbeli térfigyelő kamerák felvételeit, így jól látható volt, ki követte el a bűncselekményeket. A hatóságok gyorsan azonosították az elkövetőt, és még aznap eljutottak az 56 éves férfihoz, akit elő is állítottak. A következő napokban is folytatódik a hőség, a kánikula. A mai naphoz hasonlóan bőven 30 fok fölötti hőmérsékleteket regisztrálhatunk majd. A jásságban egészen július 2-a csütörtökig minden nap 33-34 fok lesz, viszont július elején sem lesz jelentős hőmérséklet visszaesés, hiszen 30 fokok lesznek a legmelegebb órákban. Azonban július 2-án, 3-án és 4-én egy-egy futózápor már elérheti térségünk. Ezek voltak a Trio FM hírei Szendi Hajnival.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Rádió FM. Melletted szól.
1: I don't wanna like 'em, we be honest.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Fokozódik a hőség, megalakult a katolikus Caritas mentőszolgálat, pénteken kezdődik az Ártjáró Összművészeti Fesztivál Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének megújításáról szóló törvényjavaslatról tárgyalt az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. A benyújtott indítvány alapján a jelenlegi modellt egy a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott új értékelési rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. A javaslat szerint a 2025-26-os tanévhez kapcsolódóan már nem kellene lefolytatni a pedagógusok teljesítményértékelését. A javaslatról hamarosan a Parlament Törvényalkotási Bizottsága tárgyalhat. Mikrobiológiai eltérések miatt korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi Kórház több épületében. A csapvíz fogyasztásra és mosakodásra sem alkalmas, az intézmény alternatív megoldásokat biztosít. A kórház közölte, megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését, a betegellátás pedig a rendkívüli helyzet ellenére is folyamatos és biztonságos. Megalakult a katolikus Caritas mentőszolgálat, amelynek célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek összefogásával jött létre, és az önkéntes mentésben vesz részt. Pénteken kezdődik az Ártjáró Összművészeti Fesztivál a Szolnoki Művésztelepen. A kétnapos eseményen koncertek, irodalmi programok, színházi előadások, kiállítások és családi foglalkozások várják az érdeklődőket. Kiemelt esemény lesz a Prizma című tárlat, amely a 124 éves tiszaparti alkotóközösség történetét mutatja be. Boráros Imre és Varga Gábor színművészek a Szokratész védőbeszéde című darabot adják elő, a színes zenei kínálatban pedig fellép a Lóci játszik, és a korai Elektrik is. Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap délelőtt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnap 0 órától délig csak a déli pályaudvar és a Puskás-Ferenc stadion között közlekedik, az Ösvezértere és a Puskás-Ferenc stadion között M2 jelzéssel pótlóbusz szállítja majd az utasokat. Figyelmen kívül hagyta a vasúti tiltójelzést a múlt pénteki angol vonat baleset mozdony vezetője. A vizsgálatok szerint a vezető mielőtt hátulról a másik szerelvénybe rohant, egy sárga jelzésen is átment, tehát tudnia kellett volna, hogy piros jelzés következik. A balesetben a vétkes mozdony vezető meghalt, valamint 162-en megsérültek. Nagy-Britanniában az 1990-es évek óta nem történt ilyen súlyos vonat baleset. Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Jól érzem magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Előbb-utóbb kellett is szerető.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Fokozódik a hőség, meghosszabbították a vörös kódot keddéjfélig. Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos megismételte, hogy a következő napokban is elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Az elmúlt hetekhez hasonlóan jövő hétfőre és kedre ismét rendkívüli ülést kezdeményezett Ruf Bálint, miniszterelnökséget vezető miniszter. A 6 előterjesztés között szerepel az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is. Csütörtöktől az ország egész területére kiterjesztik a tűzgyújtási tilalmat. A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakóhelyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársalni, bográcsozni, grillezni. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárga dinnye, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet hangsúlyozta, a nagyfóliás termesztésű görög dinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. Hozzátették, idén folytatódott a sárga dinnye termesztés növekedése, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy mindkét dinnyefajtából a hazait válasszák. Szökés miatt körözik a Zalai Áll Jézust, miután nem vonult börtönbe. A 73 éves férfi évtizedeken át gyógyító mesternek adta ki magát, és milliókat csalt ki a követőitől, hogy saját luxus életvitelét finanszírozza. A bíróság csalás és garázdaság miatt tavaly 4,5 év börtönbüntetésre ítélte, de a rendőrség azóta nem találja. Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap délelőtt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnap 0 órától délig csak a déli pályaudvar és a Puskás-Ferenc stadion között közlekedik. Az Őrs vezértere és a Puskás-Ferenc stadion között M2-es jelzéssel pótlóbusz szállítja majd az utasokat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Fokozódik a hőség, megalakult a katolikus Karitász mentőszolgálat, pénteken kezdődik az Ártjáró Összművészeti Fesztivál Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének megújításáról szóló törvényjavaslatról tárgyalt az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. A benyújtott indítvány alapján a jelenlegi modellt egy a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott új értékelési rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. A javaslat szerint a 2025-26-os tanévhez kapcsolódóan már nem kellene lefolytatni a pedagógusok teljesítményértékelését. A javaslatról hamarosan a Parlament Törvényalkotási Bizottsága tárgyalhat. Mikrobiológiai eltérések miatt korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi Kórház több épületében. A csapvíz fogyasztásra és mosakodásra sem alkalmas, az intézmény alternatív megoldásokat biztosít. A kórház közölte, megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését, a betegellátás pedig a rendkívüli helyzet ellenére is folyamatos és biztonságos. Megalakult a katolikus Karitász mentőszolgálat, amelynek célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek összefogásával jött létre, és az önkéntes mentésben vesz részt. Pénteken kezdődik az Ártjáró Összművészeti Fesztivál a Szolnoki Művésztelepen. A kétnapos eseményen koncertek, irodalmi programok, színházi előadások, kiállítások és családi foglalkozások várják az érdeklődőket. Kiemelt esemény lesz a Prizma című tárlat, amely a 124 éves tiszaparti alkotóközösség történetét mutatja be. Boráros Imre és Varga Gábor színművészek a Szokratész védőbeszéde című darabot adják elő, a színes zenei kínálatban pedig fellép a Lóci játszik, és a korai Elektrik is. Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap délelőtt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnap 0 órától délig csak a déli pályaudvar és a Puskás-Ferenc stadion között közlekedik, az Ösvezértere és a Puskás-Ferenc stadion között M2 jelzéssel pótlóbusz szállítja majd az utasokat. Figyelmen kívül hagyta a vasúti tiltójelzést a múlt pénteki angol vonatbaleset mozdony vezetője. A vizsgálatok szerint a vezető mielőtt hátulról a másik szerelvénybe rohant, egy sárga jelzésen is átment, tehát tudnia kellett volna, hogy piros jelzés következik. A balesetben a vétkes mozdony vezető meghalt, valamint 162-en megsérültek. Nagy-Britanniában az 1990-es évek óta nem történt ilyen súlyos vonatbaleset. Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: egyszer minden fontosabb lesz majd, mint te meg én. Jó lesz majd egy gombóc közepén.
1: Trio FM. Trio FM. Mellette szól.

Rádió FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Fokozódik a hőség, korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi Kórház több épületében. Megalakult a katolikus Karitász mentőszolgálat. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének megújításáról szóló törvényjavaslatról tárgyalt az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. A benyújtott indítvány alapján a jelenlegi modellt egy a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott új értékelési rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. A javaslat szerint a 2025-26-os tanévhez kapcsolódóan már nem kellene lefolytatni a pedagógusok teljesítményértékelését. A javaslatról hamarosan a Parlament törvényalkotási bizottsága tárgyalhat. Mikrobiológiai eltérések miatt korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi Kórház több épületében. A csapvíz fogyasztásra és mosakodásra sem alkalmas, az intézmény alternatív megoldásokat biztosít. A kórház közölte, megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését, a betegellátás pedig a rendkívüli helyzet ellenére is folyamatos és biztonságos. Megalakult a katolikus Karitász mentőszolgálat, amelynek célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek összefogásával jött létre, és az önkéntes mentésben vesz részt. Pénteken kezdődik az Ártjáró összművészeti fesztivál a Szolnoki Művésztelepen. A kétnapos eseményen koncertek, irodalmi programok, színházi előadások, kiállítások és családi foglalkozások várják az érdeklődőket. Kiemelt esemény lesz a Prizma című tárlat, amely a 124 éves tiszaparti alkotóközösség történetét mutatja be. Boráros Imre és Varga Gábor színművészek a Szokratész védőbeszéde című darabot adják elő, a színes zenei kínálatban pedig fellép a Lóci játszik, és a korai Elektrik is. Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap délelőtt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnap 0 órától délig csak a déli pályaudvar és a Puskás-Ferenc stadion között közlekedik, az Ösvezértere és a Puskás-Ferenc stadion között M2 jelzéssel pótlóbusz szállítja majd az utasokat. Figyelmen kívül hagyta a vasúti tiltójelzést a múlt pénteki angol vonatbaleset mozdony vezetője. A vizsgálatok szerint a vezető mielőtt hátulról a másik szerelvény berohant, egy sárga jelzésen is átment, tehát tudnia kellett volna, hogy piros jelzés következik. A balesetben a vétkes mozdony vezető meghalt, valamint 162-en megsérültek. Nagy-Britanniában az 1990-es évek óta nem történt ilyen súlyos vonatbaleset. Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.